0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

világon. Yes. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound?

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba. További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

döntéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PVC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti, az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Naturkozmetikumok. Hidratál.

0: kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech tud.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: tellem. Én végzem a dolgom, nem vár a poklom, az úr a sorsom.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A 1500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár...

0: és legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, mégső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mint ha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgató tanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Honnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közös kidőm veled.

0: Vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több százmilliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra.

0: pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult KUKTA adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgató tanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: A weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntet ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági

0: határozat a legutóbbi magyar közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erőt, a Demokratikus Unionista párt. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Lépés Rádió. A Ritmus Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház barek egy gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az Alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdoni tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az Alkotmánybíróság

0: hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 év alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erőt, a Demokratikus Unionista párt. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: És most indulj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kormányzat felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
5: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most indulj!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakemberhiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakemberhiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.

0: együtt, bárhol, bármikor.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
10: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk, csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás, nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk.

0: hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légitaxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légitaxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légitaxik és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon, az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg, a mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teheráru logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámoltunk már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első két tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No, de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák órarendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban később retolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó, a kisiskolásoknál, főleg az általános iskolai alsó tagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbély dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta két folyamatos modelljét. Eszerint két egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudomány világa, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értem. Szerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideálisabb.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik idén nyáron a kanadai Williston víztározónál jártak. Egy egész erdővel borított sziget úszott a vizen, majd nyoma veszett. A különös képződmény nagyjából 9800 négyzetméteres volt, vagyis körülbelül két amerikai futballpályányi területet foglalt el. A hatalmas víztározó Brit Columbia északi részén a Szikláshegység közelében található, és a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye egyébként. Július 21-én műholdfelvételen vették észre a szigetet az egyik öbölben, augusztus 5-ére azonban eltűnt a helyéről. Néhány nappal később egy helyi lakos videón is rögzítette, ezúttal a víztározó keletebbre fekvő részén. A furcsa jelenség mögött azonban nem természetfeletti, hanem tudományos magyarázat áll, írja a Rakéta. A tudósok szerint a szokatlanul nagy téli hó és a nyáron lehullott jelentős mennyiségű csapadék is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a víztározó partjáról egy erdős terület konkrétan leszakadjon. A vízszint ráadásul 14 éve nem volt ilyen magas. A szakemberek szerint a különös úszó sziget akár hosszú évek alatt is kialakulhatott, ahogy az uszadékfa és a pomló növényi anyag összetömörödött a part mentén. A fák és a növények összefonódó gyökérzetek közben egyben tarthatta ezt a hatalmas, úszó száraz földdarabot. A történet igazán különös része egyébként, hogy a sziget valójában nem tűnt el, csak odébb sodródott. A szeptember 1-én közzétett frissítés szerint a műhold felvételek alapján mintegy 30 kilométerrel északnyugatra került egészen oda, ahol az Ospica folyó a víztározóba torkollik. A helyiek közben más, kisebb leszakadt partrészeket és gyökérlabdákat is láttak lebegni a vizen. Tehát egészen egyszerűen egy úszó szigetről van szó, amely jelenség egyébként világszerte jellemző, például Indiában a Loktak-tó nem csak arról nevezetes, hogy Észak-Kelet-India legnagyobb édesvízi tava, hanem azokról a képződményekről is, melyek a vízfelszín jelentős részét borítják. Ezek a hindu nyelven Fumtisnak keresztelt köralakú képződmények, ugyanis egyfajta különleges úszó szigeteket alkotnak a tó felszínén. Növényzet, homok és bomlófélben lévő szerves anyagok összessége adja ki ezeket a formákat, melyek az idők során megszilárdultak. Felületük szivacsos, ruganyos, gyakran olyan érzést keltenek, mintha egy trambolinon járna az ember. Ezek a szigetcsoportok legtöbbször máig élő organizmusok. Tömegük legnagyobb része ugyanis a jéghegyekhez hasonlóan a felszín alatt található, így aztán a száraz időszakban, amikor a tóvize alacsonyabb, a szigetek alján található élő gyökerek elérik a tómeder alját, és képesek elegendő tápanyagot felvenni onnan. A Loktak-tó teljes felületét több ezer hasonló Fumdis borítja, vagyis úszó sziget. Ezek és a környező vizek annyira fontosak egyébként az ivóvíz, az öntözés és az élelemellátás szempontjából, hogy ezért kapta a terület a Manipur mentőöve becenevet. Indiában több ezer halász keresi a megélhetését ezeken a vizeken évente 1500 tonna halat fogva. Az úszószigetek élővilága pedig igen gazdag, több mint 200 vízi növénynek és 400 állatfajnak adnak otthont, többek közt az igen ritka indiai pitonnak. A legnagyobb ilyen szigeten pedig egy nemzeti park is található, melynek az az érdekessége, hogy ez a világ egyetlen úszó nemzeti parkja. Ez ad otthont az igen ritka és veszélyeztetett állatfajnak, a líra szarvasnak is, vagy más néven a táncoló őznek. Nevét onnan kapta, hogy patái és mozgása alkalmazkodtak a sziget ruganyos talajához. Néhány éve már kihaltnak hitték, azonban felfedezték néhány megmaradt példányát. Ennek az állatfajnak a védelmére hozták létre a 40 négyzetkilométert lefedő nemzeti parkot, mint úszó szigetet, amely körülbelül akkora, mint mondjuk Keszthely városa, vagy másfélszeresen a velencei tavunknak.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Finnországban rájöttek arra, amit magyar gazdák már régóta sejtenek. A földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és az immunrendszerünk működésére is hatással lehet. A gazdálkodók számára mindennapos tapasztalat, hogy a talaj nem egyszerűen termesztőközeg, hanem rendkívül összetett élőrendszer. Egyre több kutatás arra utal, hogy ennek a mikrobiális világnak nem csak a növénytermesztésben és a talaj termékenységében van szerepe, hanem az emberi egészséggel is kapcsolatban állhat, írja az Agroinform. A természetben töltött idő sokak számára elsősorban látványt, illatokat és hangokat jelent. Egy séta közben figyeljük a fákat, hallgatjuk a madarakat, érezzük a virágok illatát, mégis gyakran úgy térünk haza, hogy magához a talajhoz vagy a növényekhez alig értünk hozzá. Pedig a kutatások szerint éppen ez a közvetlen kapcsolat lehetne fontos. Már néhány másodperc alatt megváltozhat a bőr mikrobiomja. Mira Grönros, a Finn Környezetvédelmi Intézet ökológusa és természetegészségügyi kutatója egy kísérletben arra kérte a résztvevőket, hogy 20 másodpercen keresztül dörzsöljék kezüket földdel, tőzeggel és mohával. A vizsgálat után azt tapasztalták, hogy a bőrön található mikrobák mennyisége és változatossága jelentősen megnőtt. Ez a változás még akkor is kimutatható maradt, amikor a résztvevők csapvízzel leöblítették a kezüket. A kezek szabad szemmel tisztának látszottak, mikrobiológiai szempontból azonban jelentős változás történt. Elsőre talán nem tűnik előnyösnek, ha több baktérium kerül a bőrünkre, a mikrobiális közösségek működése azonban jóval összetettebb ennél. Ha sokféle mikroorganizmus él egymás mellett, azok versenyezhetnek egymással, így kisebb eséllyel kerülhetnek túlsúlyba a betegséget okozó baktériumok. A természetes anyagokkal, például a talajjal és a növényekkel való érintkezés tehát hozzájárulhat a bőr mikrobiális változatosságának növekedéséhez. A kutatások alapján ennek nem csak bőrgyógyászati, hanem immunológiai jelentősége is lehet. És hogy mennyi ideig érdemes hozzáérni egy növényhez, vagy megmarkolni egy marékföldet? Nos, a 20 másodperces kontaktus ugyan mérhető változásokat eredményezett, a kutatónő szerint viszont tartósabb hatás inkább a rendszeres vagy hosszabb természetes érintkezéssel érhető el. Ez érdekes, hiszen nagyon sokan kertészkednek úgy, nem annyira sokan, inkább kevesebben, de kertészkednek páran úgy, hogy kesztyűt húznak. Úgy látszik, ez alapján a kutatás szerint, hogy jobb lenne nekünk kesztyű nélkül turkálni a földben. Szóval a kísérlet során a bőr mikrobiotája viszonylag gyorsan visszatért a kiindulási állapothoz hasonló összetételhez. Ez arra utal, hogy nem egyetlen alkalmi találkozás, hanem a földdel, növényekkel, fákkal és más természetes felületekkel való ismétlődő kapcsolat lehet igazán jelentős. A talaj mikrobiális sokféle jellemzően a növénytermesztés, a tápanyagforgalom vagy a talajszerkezet oldaláról beszélünk. Ezek a vizsgálatok azonban arra mutatnak rá, hogy a talajélet és az emberi egészség között is lehet kapcsolat. És még két érdekesség, az egyik finnországi napköziben a gyerekek minden nap több órát töltenek a szabadban, fák és bokrok között játszanak, kötélen másznak, homokvárat építenek, pocsolyákban tapicskolnak, földet és faforgácsot vesznek a kezükbe, a nap végére sárosak lesznek, a kutatók pedig éppen ezért vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. Finnországban jelenleg 43 ilyen intézmény van, amelyik részt vesz ebben a kutatásban, de voltak korábbi kutatások is, például erdei talajt, tőzeget és ültető ládákat helyeztek el egy finn bölcsödei udvaron, ezután azt figyelték meg, hogyan változik a kisgyermekek bőrének, nyálának, és bélrendszerének mikrobiális összetétele. A gyerekek 28 napon keresztül rendszeresen játszottak ezen a területen, majd egy év elteltével ismét megvizsgálták őket. Azoknak a gyerekeknek a bőrén, akik az erdő talajjal kialakított udvaron játszottak, egy évvel később is változatosabb mikrobiális közösséget találtak, mint a hagyományos, burkolt udvart használó társaiknál.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Több újdonságot, új kütyüt is bemutattak azon a konferencián Berlinben, amely a gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléje. Nézzünk rá legalább kettő újdonságra, az egyik egy mobiltelefon, a másik pedig egy laptop. Ami a mobiltelefont illeti, nem az az érdekessége, hogy három kamera van a telefon hátoldalán, hanem az, hogy az egyik kamera kivehető. Ezen kívül ez a mobiltelefon nem csak a szokásos vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem az úgynevezett legmagasabb szintű, ipari léptékű víz- és porállóság tanúsítványát is megkapta. Az egyszerű víztűrésnél ez annyival komolyabb, hogy még az egy időben több irányból nagy nyomással érkező vízsugaraknak is ellenáll, akár 30 percen keresztül. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a mobiltelefont legalább három oldalról, vagy három irányból egy jó erős, illetve három jó erős slaggal, vízzel locsolják 30 percen keresztül, és a mobiltelefon még ezt is kiállja, egy csepp víz sem kerül a belsejébe. Ami pedig a kivehető kamerát illeti, a készülék hátlapján lévő három képleső közül az egyik konkrétan kipattintható, és a mobiltól függetlenül önálló akciókameraként is használható. A modulban természetesen saját kis akkumulátor is van, melynek köszönhetően 40 percen át képes másodpercenkénti 30 képkocka sebességgel videót rögzíteni a 64 gigabájtos külön tárhelyére. Igaz, ez elmarad a neves akciókamerák képességeitől, de figyelemre méltó ahhoz képest, hogy elég csak a telefont vinni az utazás vagy intenzív mozgásformák látványos rögzítésére, írja a HVG. És akkor nézzünk rá a másik kütyüre, amelyről ugye azt mondtam, hogy egy laptop. Biztosan sokan ismerik azt a dilemmát, hogy kisebb vagy nagyobb laptopot vásároljak-e. A nagyobb laptopon kényelmesebb dolgozni, hiszen nagyobb a képernyője, a kisebb viszont olyan kis szolíd, kis helyen is elfér, könnyebb hordozni. Nos, lehetséges, hogy a jövőben megoldódik ez a dilemmánk, ugyanis ezen a bizonyos konferencián bemutattak egy vadonatúj laptopot, amelynek az az újdonsága, hogy a képernyője egyetlen egy gombnyomásra széltében megnyúlik, így az eredmény egy 14 hüvelykes laptop kinyitása után egy 17 hüvelykes képernyő. Az egyelőre koncepcióként bemutatott, azaz működőképes, de kereskedelmi forgalmazásra készen még nem álló notebook 1,6 kg-ot nyom, vastagság 17,9 mm. Egy ilyen notebook, ha piacra kerül, kedvence lehet a sokat utazó és nagy Excel táblákkal dolgozó üzletembereknek, éppen úgy, mint a tartalomgyártóknak és a kreatív ipari szakembereknek. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve majd már zárjuk mai magazinunkat. Vajon egy katasztrófa, egy globális katasztrófa esetén hol lehetünk a legnagyobb biztonságban? Nukleáris háború, hatalmas vulkánkitörés vagy világméretű járvány, bármit elképzelhetünk. Egy friss kutatás megmutatta, hogy a világ mely területei a legbiztonságosabbak ilyen esetben. Érdekes, hogy vajon mit vettek figyelembe, illetve melyek azok a szempontok, amelyek alapján mondjuk egy ország, vagy esetleg egy kontinens, vagy egy sziget kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ, addig lehet esetleg tippelni, hogy mondjuk a kontinensek közül a kutatók melyiket találják a legbiztonságosabbnak, akár egy nukleáris katasztrófa esetén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon hol lenne a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napokban a National Geographic. Bizonyos események, például egy nukleáris háború, egy hatalmas vulkánkitörés vagy egy világméretű járvány óriási csapást mérhetnének az emberiségre. Kérdés, hogy mely területek lennének viszonylag biztonságban? Nos, több jó válasz is van, az imént ugye azt mondtam, hogy lehet tippelni, de ha a kontinenseket nézzük, akkor bizony egy friss tanulmány alapján Ausztrália lehet a bolygó egyik legbiztonságosabb helye egy globális katasztrófa esetén. A kutatók olyan feltételezett eseményeket vizsgáltak, amelyek néhány hónap vagy év alatt a világ népességének több mint 10%-át elpusztíthatnák. Ezek közé tartozik például egy nukleáris háború, vagy egy hatalmas vulkánkitörés, egy világméretű járvány vagy a globális infrastruktúra összeomlása. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs olyan ország, amely minden lehetséges katasztrófával szemben ellenálló lenne, bizonyos tényezők azonban növelik egy társadalom túlélési esélyeit. Ilyen például a fejlett ipari háttér, az élelmiszer termelése való képesség, az energiabiztonság és az, hogy egy ország mennyire függ a nemzetközi kereskedelemtől. A katasztrófák idején gyakran az élelmiszerrendszer jelenti a szűk keresztmetszetet. Egy adott ország termelését például megnehezítheti egy hatalmas vulkánkitörés azzal, hogy napfényt blokkoló részecskéket juttat a levegőbe, a nemzetközi kereskedelmi hálózat összeomlása pedig az importot sodorhatja veszélybe. Ám egyéb faktorok sem elhanyagolhatók, a fejlett ipari háttér például válsághelyzetben lehetővé teszi olyan termékek hazai előállítását, amelyeket normál körülmények között külföldről szereznek be. Na de miért van jó helyzetben Ausztrália? Több szempontból is állítják a kutatók. A déli féltekén viszonylag elszigetelten fekszik, így távolabb van egy esetleges nukleáris konfliktus valószínű gócpontjaitól. Aztán jelentős mezőgazdasági termeléssel és számottevő energiainfrastruktúrával bír, mérete és változatos éghajlati viszonyai pedig szintén előnyt jelenthetnek egy globális élelmiszerválság idején. A földrajzi helyzet egyébként egyéb katasztrófák esetében is számít, a déli féltekén ugyanis kevesebb aktív vulkán található, ráadásul a nagyobb óceáni területek mérsékelhetnek bizonyos éghajlati hatásokat. Szóval ezek Ausztrália, mint kontinens, illetve ország előnyei, viszont vannak még területek, amelyek a kutatók szerint különleges előnyt élvezhetnek, például a nagyobb szigetek, mert szükség esetén könnyebben elszigetelhetik magukat a világ többi részétől. Ez viszont csak akkor jelent valódi előnyt, ha saját gazdaságuk legalább részben képes biztosítani az alapvető szükségleteket. Japán például fejlett és gazdag ország, de erős külkereskedelmi függősége sérülékenyé tenni a globális ellátási láncok összeomlásakor. Egyébként a kutatás rangsorolt is, Ausztrália mögött Argentinát, Brazíliát és Új-Zélandot nevezte meg a rangsorban. Új-Zélandot ugyan kedvező földrajzi helyzete és mezőgazdasága segíti, de aktív vulkánjai, kis ipari bázisa és a cunamiknak való kitettsége rontja a helyzetét. Argentina és Brazília esetében pedig a nagyobb társadalmi egyenlőtlenség és a politikai instabilitás nevezhető, illetve hozható fel problémaként. Szóval sok szempontból lehet elemezni, minden esetre érdekes, hogy a kutatók egyáltalán foglalkoznak ennek a helyzetnek is az elemzésével, miszerint vajon hol lehet a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Ezzel a témával zárom mai magazinunkat, de mindenkinek nagyon kellemes napokat és heteket kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea, és legyen nagyon kellemes a további rádiózás.
0: A tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha unod a hétköznapokat,

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkor családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézi Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonsághete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedés biztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon. Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Honnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook

0: kontrollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
7: A Sztárportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Szemed.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes?
2: Ez jó.
1: Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon ez most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit, egy kis fölénnyel kellene ezt mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a hátul a nyakamnál. Igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
1: Uh-huh. Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor azt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért...
3: Tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a földön az ember már megtanulja, hogy... Mikor fog bedurrani a torka, amikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is. Nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam. Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha, ugye?
2: Tehát akkor... hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábam nem fájdul meg valami, akkor azt a joga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valamihol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Csinálod is?
2: Persze. Uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes, és mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle guruságnak lenni. Ez lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagyma héjából hagyma hajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifrust nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át, azt el tudod képzelni egyébként, hogy ha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség. Uh-huh.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni? Akkor?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél, nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan ilyen figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg azt, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Éneklés közben van.
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni?
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem tudok.
1: Nem is kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem. És nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Nekem az

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni, és mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen, meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete egy zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
3: Hát tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
2: Biztos, hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi és próbálja valahogyan túlélni feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
2: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: Kellemesen szép délután kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. Ez itt a Lépés délután, és a Lépés délután podcasttel is jelentkezünk egy időben a YouTube-on is. Sziasztok, köszöntünk, itt van velem Karina és Sanyi is.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, köszöntünk minden hallgatót.
1: Nem szeretem az őszt.
2: Jó az, amikor ilyen kellemesen süt a nap, így hideg a hajnal, de a reggel már napfényes is.
0: Igazából nekem pont ez a 20 és 25 fok között érték, én ezt élem, ezt az időt.
2: És már nem
0: nagyon jó, nagyon jó kutya sétáltatós idő van, úgyhogy,
2: igen.
0: Úgyhogy arra kiváló ez a hőmérséklet. Egyébként most viszonylag olyan 24 fok van itt Debrecenben, nem tudom most pontosan fejből, de körülbelül ott lehet nálam minden ablak nyitva van, és egyáltalán nem fázom, pont kellemes meleg van, tehát hogy ez a teljesen pont tökéletes hőmérséklet, amit bármikor elfogad télen, nyáron a lakásban, de ez most pont ez megvan, és ez maradjon.
1: Nekem
0: meg.
1: A napsütés hiányzik, hogy olyan derengős.
0: De süt! Már nem sütött a nap reggel, ma délelőtt. Hét ágra sütött a nap. Most hát nem tudom, hogy süt-e, de amikor kint voltam, most délbe is sütött.
2: Nem olyan, nálatok, mint a nem. Júliusi 40 fokos.
1: Hát jó, ne, én se szeretem a 40, de mindegy, szóval szép az ősz, de jó.
0: Karina válogat.
2: Itt van újra, és szép, mint mindig.
0: Én mondjuk nem vagyok én sem oda az őszért, de nem a hőmérsékletek miatt, hanem inkább a hangulat. A lehanguló, olyan elszomorító ez a hamar sötétedik, későn kell fel a nap, főleg a október vége, november első fele, amikor úgy kicsúcsosodik meg a december eleje, ez a nagyon rövid nappalok és hosszú éjszakák, mondhatnánk úgy, nekem ez valahogy nem. Tehát én
1: ez a része nekem se, úgyhogy én januárig szomorú leszek az időjárás miatt, talán februárban, talán.
2: Így legalább hosszan bele

0: lehet menni az éjszakába.
1: Hát jó, csak attól függ, hogy milyen éjszakában, mert hogyha hűvös, akkor a meleg szobába jó belemenni, vagy a meleg ágyba.
0: Hát egy kellemes meleg buli helyen mondjuk mindegy, ott el lehet lenni.
1: 2026. szeptember 14-ét írunk, úristen, hogy megy az idő, és mindjárt köszöntjük a mai névnaposokat, először elérhetőségek, www.lépésradio.hu, kíványságdoboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, és írhatok nekünk e-mailt,
0: az infokukac.lépésradio.hu e-mail címre.
1: És a YouTube-on, vagy a YouTube által követő hallgatóink figyelmét felhívom, hogy tessék feliratkozni, amíg nem tettétek meg YouTube csatornánkra, Lépésradio kötőjel official néven találtok meg minket a YouTube-on, minden feliratkozást, lájkolást, hájpolást és megosztást köszönünk, ezzel támogatjátok munkánkat, támogathatjátok munkánkat, illetve segíthetitek azt, hogy elkészüljön YouTube-ra is ez az anyag, és YouTube-on is visszahallgatható legyen, úgyhogy tessék minket hallgatni YouTube-on is. Ezen felül pedig akkor köszöntjük a mai névnaposokat, szeptember 14-én a Szerénák ünnepelnek, és a Roxánák. A Szeréna latin eredetű névi jelentése derűs, vidám, Roxana perzsa görög eredetű jelentése ismeretlen. Hát minden Roxanának és Szeréna nevű hallgatóinknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, szeptember 14-én sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Már is műsorunkat indítjuk egy jó kis zenével, de előtt engedjétek meg, hogy felvezessem a mai témánkat, egy érzékeny és egyben érdekes témát hoztunk nektek, mely a párkapcsolatokkal, a férfinői dinamikával foglalkozik elsősorban. Egy olyan téma, ami a legtöbb párkapcsolatot érintheti és érinti valamilyen szinten, csak valahol kidomborodik, valahol nem, valahol képesek úgymond idomulni egymáshoz a partnerek, valahol kevésbé. Mai témánk címe egészen pontosan örökölt szerepek. Egymást szeretjük, mégis egymással harcolunk. Egy férfi és egy nő képes mélyen szeretni és őrülten kívánni egymást, mégis összeveszni egy asztalon maradt morzsás tányéron. Ilyenkor viszont csak a tányérról vagy az ellen végzett feladatról szól a vagy az el nem végzett feladatról szól a konfliktus. A háttérben gyakran az a kérdés húzódik meg, hogy valóban szeretnek és elfogadnak bennünket? A férfiak és a nők kapcsolatát évszázadokon keresztül társadalmi szabályok és eltérő elvárások határozták meg. A férfitől erőt, sikert és anyagi biztonságot vártak, a nőtől pedig gondoskodást, erkölcsösséget és önfeladást. Bár a világ sokat változott, ezeknek az elvárásoknak egy része ma is velünk él. 21. századi kapcsolatokat próbálunk működtetni olyan minták segítségével, amelyek gyakran már a nagyszüleink idejében is elavultak voltak. A férfi úgy érezheti, hogy bármennyit teljesít, mégsem becsülik eléggé. A nő pedig azt élheti meg, hogy láthatatlanul tartja működésben a közös életet, mégsem veszi észre az erőfeszítéseit. Mindketten szeretetre és elismerésre vágynak, mégis könnyen egymást kezdik hibáztatni. Az internet tovább mélyítheti az ellentéteket, amikor párbeszéd helyett férfi és női táborokra hoz bennünket. Közben az intimitásban is ugyanaz a mozdulat egészen más jelentett a két fél számára. A közeledés lehet lágy, egy elfogadás és kapcsolódási kísérlet, de a másik akár elvárásként és használatként is megélheti. A visszautasítás pedig lehet egyszerű fáradtság, mégis könnyen személyes ítéletnek tűnhet. A konfliktusokban a családi példáinkat, korábbi csalódásainkat és társadalmi örökségünket is magunkkal visszük. Sokszor a jelenlegi társunktól várjuk, hogy bebizonyítsa. Ő nem fog úgy bántani bennünket, ahogyan korábban mások tették. De vajon felismerjük-e, amikor már nem a társunkkal, hanem a saját múltunkkal vitatkozunk? Mai műsorunkban azt keressük, hogyan lehet az örökölt szerepek harcából valódi együttműködés, közelség és kölcsönös megértés. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert én nem így látom a világot, vagy az életet, de majd erről beszélgetünk ebben a szűk 120 percben, meg majd Karina is elmondja, meg Sanyi is a meglátásait ezzel kapcsolatban. Aztán pedig hamarosan jövünk vissza, de most egy picit zenélünk. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez!

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és akkor bele is csapunk a mai műsorunk témájában mélyebben, amit a történelem ránk hagyott, ezzel kezdünk. A férfiak és a nők szerepeit hosszú évszázadokon át nem csak az érzelmek, hanem a vagyon, az öröklés, a vallás és a társadalmi rend is alakította. Ezek a régi minták sokszor ma is észrevétlenül befolyásolják, mit várunk önmagunktól és a társunktól. Na hát kérdezzek titeket, hogy melyik régi férfi és női szerepek élnek tovább a mai kapcsolatokban szerintetek? Na ez nagyon jó kérdés, és ezen gondolkoztam, de nem tudom rá válaszolni, mert én nem vagyok vallás, hiszek Istenben, de nem vagyok vallásos. Én olyan szempontból szabadon szeretek, és már mint úgy szabadon, hogy a páromat szeretem, nem bárkit, de valahogy meg mégsem érzem azt, hogy bizonyos dolgok, akár társadalmi elvárások, családi elvárások mondjuk kötnének a párkapcsolatomban. Tehát, hogy ilyen szempontból mi már sokkal szabadabban élünk, vagy szabadabban gondolkodunk ezzel kapcsolatban, a párkapcsolat szempontjából, és nekem nem jutott eszembe az ilyen vallás, meg társadalmi kötöttség, meg nem tudom, mint például régen, vagy akár a vagyon, vagy nem tudom, különféle, például valamikor például gazdag, csak gazdaggal házasodhatott a szegény, meg csak szegénnyel, hiába szerették egymást. Én azt gondolom, hogy a szeretet, az kölcsönös szeretet, Az a legfontosabb, hogy egy párkapcsolatban meglegyen. A kölcsönös szerelem, szeretet. Most a szerelem az a fajta szerelem, amit szerelemnek hívnak általában a fiatalok, az a rózsaszín, vagy lila, vagy nem tudom milyen ködnek hívják, már annyiféle formán hallottam ezt, hogy az elmúlik. Tehát, hogy az egy elillanó dolog, viszont az a magasabb szintű szeretet, ami egy életen át kitartott, na az ritka, de nagyon szép és nagyon jó megélni.
3: Nekem eszembe jutott két dolog, szerintem a házasság, mint kötelék és kötöttség és paktum és megegyezés alapján, az még szerintem mindig a régmúlt kacsint vissza. Tehát egy templomi esküvő, hogy Isten színe előtt fogadsz egymásnak örök hűséget, jóban, rosszban, betegségben, stb. Az még mindig a régmúlt.
2: Igaz, de ha én ilyet nem akarok, akkor már én nem...
3: Ha nem szeretnél, a polgári esküvő is, és az esküvő, mint szó.
2: És hogyha egyáltalán nem akarok esküvőt,
3: Élhetsz, ha nem akarom, jogoddal.
2: Na, látod.
3: Együtt is élhetsz. Tehát ez a könnyítés, hogy a másik, hogy a könnyítés az, hogy most már el is válhatsz. Tehát azért az 1800-as, 1900-as évek eleje közben volt ez a... Hát harcoltak a nők azért, hogy hát haló, hát azért el is lehessen válni. Nem lehet azért mindig egy egész életet leélni egy rossz házasságban. A másik pedig az, hogy a vagyon. Tehát a vagyon szerintem, most a milliárdosokra értem, a Ferrari, a Ford, a Gucci, a nem is tudom, a mindenféle ilyen tényleg, akik ilyen neves emberek, azoknál azért nem jutsz oda. Még a mai nap sem. A nagy vállalatigazgatók, a mindenféle titkárnőcskék nem jutnak oda. Tehát az a felsőbb réteg, most is a felsőbb réteg, csak most már annyi, hogy kialakult talán egy közép réteg. De a felsőbb réteg nem nézne rád egy normál emberre. Tehát ez a része is maradt.
4: Hát igen, ez sem változott szerintem sem. Hát, hogy ezek azért tovább kísérnek minket, és tovább...
3: Még ha nem is úgy, hogy mondjuk, ha egy főnökben leszeret a titkárnőjébe, de elveheti feleségül, mert szabad választás joga van, de azért otthon a család azért az úgy, azért rákoptunk, hogy hát azért házassági szerződést írunk, hogy nehogy véletlen elvigyék a vagyont. Most az, hogy régen úgy házasodtak, hogy a pénz a családban maradjon, az nem volt egy rossz ötlet, de régen birtokok, ménesek, tavak, félországok, hajók, nem tudom én, várak, tehát azért az most már nincsen, de most is szerintem azért megpróbálnak a nagyon gazdagok ebben azért, de most már kevesebb az, hogy tehát nem hozol magaddal egy fél megyét például.
2: Viszont
3: 15 holdföldet.
4: Akkor a hozományok azért.
3: Nincs akkor a hozomány, de mondjuk a hozomány szó is mondjuk megszűnt, de mégis valahol van, mert amikor összeházasodsz, akkor valahogy az anyákban benne van ez, hogy adunk a lányunknak hozományt, hogy valamit vigyen abba a házasságba.
4: Gyelengye, ugye?
2: Én hallottam már ezt így. Viszont hogy mondjam, régi szokások már leritkultak, de úgymond régi minták nem. Most ha apa gondolsz bele, hogy amit te a szüleidtől, nagyszüleidtől hoztál, náluk láttál mondjuk egy bizonyos mintát. Gondolk arra, lehet, hogy most már mondjuk nem házasodtok össze, de például ők is mondjuk összeházasodtak, de éltek egymás egy életet, és te is pont azt a mintát láttad, és te egy olyan kapcsolatot keresel, egy olyan nőt férfi esetében, vagy egy olyan férfi nő esetében, aki mellett leélheted az életed. Vagy olyan mintát láttál, hogy apuka mindig cserélgette a nőket. Nagyon lehetséges, hogy te is cserélgetni fogod. Vagy a férfi. Tehát, hogy valamilyen szintű minta meg jön mégis a múltból velünk, ami hát nem olyan szinten határozza meg, de egy irányt ad az embernek már fiatal korában, aztán az nyilván alakítható, meg változhat, tehát nem szent írás ez, de valamilyen alapmintát mégis hozol
3: az ősöktől. Hát ugye a vidék, most ha így mondjuk, hogy Pest és vidéket is nézhetnénk, akkor például vidéken még megvannak ezek a szokások, amik például számomra egy nagyon pozitív dolog, hogy nem kajtatunk itt fiúk után, lányok után, megtetszik egy lány, megismerjük, megszeressük, és leéljük az egész életünket vele. Tehát ez egy nagyon jó példa, és övetendő kellene, hogy legyen, mert
2: de miért van ez? Valószínűleg az ő szüleik is így éltek, a nagyszüleik
3: is. Én is így szeretnék, és megkerekedtem, hát csak nem jött össze, mert valamiért ez
2: most,
3: nem így volt.
2: Figyelj, most ha belegondolok csak a saját példámra, az én szüleim is, meg a nagyszüleim is, vagy apai részről biztos, annyi részről nem, de apai részről például ők leéltik egymásra az életüket. És ugyanígy a szüleim is már 54. éve lesz idén, hogyha minden jól megy, hogy házasok. De hosszú távon is, ha ezt nézem, én is törekedtem erre. Az, hogy nem jött össze, arról nyilván nem tehetek, mármint, hogy elsőre, vagy másodjára, vagy nem is tudom, olyanjára, úgy nézem. De a lényeg, hogy az egyik nem jött össze, hát most lehet, hogy most vagyok abban a kapcsolatban, de ez se biztos, mert lehet, hogy valami történik a mostani párommal, ne adj Isten, mégis szétmegyünk. Minden, nem látjuk előre a sorsunkat. Nyilván az ember azért törekszik arra, hogy hosszú távra rendezkedjen, vagy tervezzen. Én legalábbis hát így vagyok.
3: Az lenne a legideálisabb, hogy hosszú távra rendezgetünk, mert csak az a baj, ez a mai világ, meg az előző világ, az nem a hosszú távú berendezkedésre volt, hanem a gyorsan váltsát, tehát
2: én pedig egyébként ilyen hosszú távú berendezkedésnek a híve vagyok. Az más kérdés, hogy ez nem-e változik. Tehát, hogy nyilván nem tudom kizárni, hogy a párkapcsolat soha, tehát nincs előre megírva, hogy az életre szól, annak ellenére, hogy persze az ember azt szeretné, hogy életre szóljon, de nem tudhatod, hogy esetleg.
3: De régen rá voltál kényszerítve valahol az egyház által, hogy megszeretted, elveszted, akkor legyél vele. Tehát nem volt ez a szabad döntésjoga, ami valahol jó is volt, valahol rossz is volt.
2: Hát de igen, olyan szempontból jó volt, hogyha tényleg szerették egymást, akkor valóban le tudnak élni.
3: Vagy megszerették egymást az évek alatt, és családdá alakultak.
2: Én most is hiszem, például jelenlegi kapcsolatomban el tudom képzelni, hogy hosszú távra tervezhetünk, legalábbis úgy tervezünk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De alapvetően nem gondolkodunk azon egyikünk se, tudomásom szerint, hogy máshogy legyen, mert a párom, nem tudok beszélni, nézzétek el nekem, párom ilyen rám ér, hogy hello.
4: Igen, de amúgy az az érdekes, hogy persze, hogy ugye a vallási oldalát nézzük, akkor ugye, ahogy a úr mondá, ugye, hogy nem jó az embernek egyedül, adok mellé társ. És ugye ezt most, de azért általában mégiscsak a mondjuk a szegényebb rétegeknél, nem, de gazdagoknál biztos, hogy meg hát lehet, hogy néhol a szegényeknél is, de inkább ahol volt itt a tejbe a pitani, ott azért kérdés, hogy Isten vagy a szülők döntöttek-e arról, hogy kik házasodjanak össze, ugye?
3: Hát igen, volt szülői beleszólás, most is biztos van, csak ennyi év a szülői beleszólás. De hát a fene tudja, meg például a nők és a férfiak viszonya, tehát valahol a férfi-női viszony az a mai napig semmit nem változott. Nem minden téren, de vannak dolgok, amiben a férfi ereje, a férfi tudása nem vetekedhet egy nőjével.
2: Beszélgessünk már kicsit arról, mert az, hogy lehet-e örökölt, mint hasznos, vagy nem, ezt én azt gondolom, ki is beszéltünk. Viszont milyen elvárásokat támasztunk ma is a férfiakkal és a nőkkel szemben, pusztán a nemük alapján? Most független attól, hogy mit hoztunk. Vannak szerintetek olyan általános elvárások, amiket egymás ellen támasztunk?
3: Van. Hát egy nő, a nők felé az elvárások szerintem az, hogy legyen házias, ne legyen rendetlen, tudjon bánni a gyerekkel, a pénzzel, a férfival, tudjon főzni, mosni, takarítani. Ezek alapelvárások egy nőnek.
2: Karinának figyeltétek a során? Gyerek, pénz, férfi. Nem gyerek, férfi, pénz, hanem gyerek, pénz, férfi.
3: Igen, gyerek, pénz, férfi. Így van.
2: Én ezt inkább úgy mondom, gyerek, férfi, pénz.
3: Akkor nem, én ezt úgy mondom, hogy akkor mondom, férfi, pénz, gyerek.
2: Á, na. Nem, mert az meg az, általában a gyerek a férfinak is az első, ha már
3: hát,
2: van.
3: Az nem biztos.
2: Hát nekem az első lenne, ha lenne.
4: Első az mindig a Ferencváros, vagy az Újpestet.
3: Igen. Szóval akkor az a lényeg, hogy ezt egy nő tiszta, házias legyen, ez a legfontosabb alapelvárás.
4: Igen, tehát az még azért ez mindig elvárás. Persze.
3: Igen. Tudjon főzni, mosni, takarítani.
2: Gyerekek, férfi nem takaríthat?
3: Mit?
2: Egy férfi nem takaríthat?
3: Nem. A férfiak alapból nem erre vannak teremtetve.
4: Igen.
3: A mai napig sem. Ez egy másodlagos.
2: Én ezt cáfolom. Én azt gondolom, hogy ez a rész az nem függő. Akkor sem, hogyha nyilván lehet alapelvárás egy nő, vagy egy férfi számára, hogy egy nő legyen házias, az rendben van. Tudjon főzni, mosni, takarítani, rendben van, de attól férfi is tudhat. Tehát, hogy én nem zárom azt ki, hogy a férfi nem tudhat, és ez kizárólag női feladat.
3: Másodlagos, mivel a férfi dolga micsoda? A lóvi, a money, a pénzkeresés és a biztos jövedelem.
2: És ha megvan a pénz...
3: Az asszony nyugodtan, békében tudja lenni a pasinak, ez a feladata, a pénzszerzés.
2: Jó, és mi van akkor, hogy a pasi már megteremtette a pénzt, tegyük föl. Azt mondja, hogy annyi pénzem, hogy még lehet a gyerekem se fog szegényen élni, én a családom élek.
3: Ott bejárónő van, szívem.
4: Ja, hát akkor meg már nem
3: személyre. Hát ott bejárónő
2: van. Ne, nem akar bejárónőt, mert azt mondja, hogy ő arra nem akar költeni.
3: Ő se.
4: Ezt azért nem nagyon spórolja meg az, aki megteheti szerintem.
3: Az nem, megcsinálja
4: magát. Nézd meg, hogy persze most ez is ilyen sorozat példa, de a valóságban is van, ugye, hogy azért egy egyszerű jól menő orvosnak is, hát látod.
3: Van takarítónője, mert nem ér takarítani.
2: Jó, elmondtuk, hogy mit várunk egy nő, mit várunk el manapság egy férfitől? Azon kívül, hogy a pénzt hozza haza, oké, de mit várhatsz el egy férfitől?
4: Ilyen erős, bátor, lovagias.
3: Na ne, azért az ennyire nem, Sanyi, tehát nem, tehát azért...
4: Jó, mondtam, mert azért mégiscsak a ti elvárásait.
3: Don Quixote azért már azért meg Andersen is szegény meghalt, nem? Nem, az, hogy egy biztos alapja legyen. Tehát a biztonság, hogy én nőként biztonságban érezzem magam mellette, legyen egy biztos anyagi háttere. Nem kell kastély a rózsadombon, tehát nem kell luxusautó, de az alap legyen meg. Hogy ne kölcsön járni kérjen barátaimhoz minden héten háromszor. Legyen egy normális munkahelye, és figyeljen oda rám is, a családjára is, a sajátjára is, az enyémre is.
2: Törődjön veled.
4: Igen, tehát
2: Szerintem az egy alapelvárás.
4: Tehát az erős bátor lovagias, ezt ugye nyilván az is értem alatt.
3: Hát tőlem nyelvett egy nyelvszergyilista is, hát most megfejebb, mit tudom én.
4: Elvárod, hogy mit tudom én, hogyha együtt mentek az utcán, és akkor valaki megtámad titeket, akkor lehetőleg ne fusson
3: el. Ez nekem annyira nem elvárás, de jó, legyen egy pankrátor pasim, jó?
4: Azért na.
2: Jó. De én viszont inkább azt mondanám, hogy az alapelvárás kellene lenni egy nőnek egy férfival szembe, hogy figyelmes legyen. Mert a mai világban sok fiú mit csinál, hogy egyszer nyomkodja a telefonját, és nem is figyel. De az a figyelmesség, ami szerintem még az én korosztályomban benne van, és remélem, hogy így van, és mondhatom. Tehát hogy folyamatosan apró meglepetésekkel kényeztesd a párod. Nem mindig, de azért legyen benne. Legyen azt mondom, hogy olyan, ha mondjuk a gyakorit mondjuk ötösnek, akkor legyen egy négyes. Azért, mert párom mondta azt, hogy mindig ne vigyek neki meglepít, mert hozzászokik, és ha nem viszek, csalódni fog. Úgyhogy ezt én úgy kategorizáltam be, hogyha egy skálán ötös a gyakori, akkor egy négyes. Úgy néha nem lepem meg, és amúgy meg többségében igen, mert jól esik az embernek. Az ez is, ha ad, de az is
3: a kap. Ez se rossz, de igazából az együtt töltött idő, a számíthatok rá, nem hagyott a jóban rossz, mert érted, hogy velem van mindig.
2: Ha valami baj történik, akkor nem hagy
3: cserben. Igen, tehát ha baj történik, ott van, fogja a kezem, segít, tudok rá számítani, ha össze kell szerelni egy bútort, el kell menni egy csapot felszerelni, tehát azért legyen egy kis műszaki vénája, oldjon meg dolgokat magától, tehát legyen egy igazi férfi. Az, hogy csábító, meg hogy ajándékot hozzon, az persze az is fontos, de hogy a mindennapokban legyen ott velem. Minden nap, minden áldott nap. És lehessen rá számítani.
2: De az mindig fontos, hogy minden áldott nap veled legyen? Tehát nem, lelki, azért, érzelmi azért biztonságot nem. Megkaphatsz úgy is, ha nincs állandóan elakadó.
3: Ez is csak jöjjön haza, tehát nem.
2: Ja, értem.
3: Néha mehet a barátja.
4: Mit? Szálvirág? Ja, hogy ezért persze
3: nem. Szálvirág, de én nem. Nekem ilyen igényem.
4: De ezt annyira, Farina, nem.
3: Nekem szereljen fel egy csapot, oldja meg, ha mit tudom én, eldugula, nem tudom, hogy micsoda, én nekem ne virágot ne hozzon.
2: Na tessék.
3: Plüssvirágot hozhat, mert azokat szeretem. Most gyűjtöm a plüssvirágokat. Most vettem magamnak egyet az állatkertben. Az hozhat. Meg aranyat, azt is hozhat meg.
2: Na, látod milyen aranyat? Figyeled, hogy milyen?
3: Arany, gyémánt, grill. Hát figyelj, vannak itt igények.
2: Azt a kutya mindenit, aranyat. Azt a mindenit. És még nem nagyra vágyó nő, értitek?
3: Csak alatt, nem?
4: Minden évben nyugodtan.
2: Szerintem menjünk zenéig.
4: Majd, ha ugye, hogy valami legyen.
3: Na, hát igen, Dubajba minden évben elmert, igen, hozzak nekem egy
4: na, hát azért van itt igény. Mi az ahhoz képest az a kis gaz, persze, hogy most hát, na.
3: Na, jó, egy plüssvirágnak is örülök.
4: Azért, látod, Robi, kedves hallgatók, hallhatjátok, Karina, tudél.
2: Igen, viszont egy picit most menjünk zenénk, aztán jöjjünk vissza hamarosan, és folytatjuk témánkat.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és a folytatásban folytatjuk a témánkat még háromig. Méghozzá azon megyünk tovább, hogy modern kapcsolat régi szoftverrel. Ma már egy kapcsolatban mindkét fél szeretne önállóságot, megbecsülést, biztonságot és érzelmi közelséget. A konfliktus gyakran abból születik, hogy a kimondott igények modernek, a kimondatlan elvárások még mindig múltból származnak. Kérdezlek titeket, hogy mennyire határozzák meg a kapcsolatunkat az otthonról hozott férfi és női minták?
2: Az otthoni minta az biztos, hogy nagyon sokat számít. Ha nagyon rossz, akkor szeretnél tőle eltérni, ha nagyon jó, elképzelhetően követed, vagy ha túl jó, akkor egy aranykalikának nézed, és nem szeretnél ugyanúgy ebben az aranykalikában élni. Tehát ez nagyon változó, hogy te milyen mentalitású, temperamentumú ember lettél. Hiába a két szülőd igényeit örökölted, benned vannak a nagyszülők, az ükszülők, a dédszülők, de az a minta, ami régen volt, az a minta már még az én koromban is már elavult. Biztos, hogy nagyon jó tanácsot adtak a szüleim, mert voltak jók is, voltak rosszak is, de úgy élni, mint ahogy régen éltek, azt már az én időmben sem lehetett, mert modernizálódtunk, más elvárásokkal nőttünk fel, a világ mást várt el tőlünk, a társadalom, a barátok. Nem tudtuk azt az életet élni, amit a szüleink, még ha befolyásoltak is, tehát nem lehet már. Gyors lett a világ, mást vártak el tőlünk, tehát vannak alapszabályok, persze, hogy nőként megkínáld föl magad minden pasinak. Nőként ne illegedj, billegedj, mert akkor ne csodálkozz, hogyha rossz szemmel néznek rád. Az erkölcsödet azért ne adod az első fiúnak, hanem várj, mert attól te érdekesebb lány leszel. Ezek nagyon régi tanácsok, de ezeket mondjuk jó betartani. De azt az életszemléletet, azt, amit ők, azt nagyon nehéz volt már betartani akkor is.
3: Hát igen, ezeket a mintákat azért, ezeket az alapokat már, ma már azért ezek így felhigulnak, meg más.
2: Hát mert figyelj, ők 20 évesen házasodtak, 21 évesen gyereket szültek, háztartást vezettek, gyereket neveltek, tötörö, lakáspályázat volt, lakásra gyűjtöttek, vagy az anyósnál, laposnál laktak egy szobakonyhában, tehát ez volt régen. Tehát eltolódtak az idők. Mi 20 évesen bulisztunk, csavarogtunk, diszkóba jártunk, fasiztunk, ettünk, ittunk. Akinek szerencséje volt, kapott a szüleitől lakást, akinek nem volt szerencséje, albérletbe tudott költözni, és külön tudta, de el tudta dönteni. Tehát nem volt az a elvárás, hogy neked 18 évesen gyereket kell szülnöd, házasodnod kell, családot kell fönntartanod férfiként 20 évesen. Tehát eltolódott minden, és volt időnk eldönteni, hogy hát én lehet, 25 éves koromban is elég vagyok gyereket szülni, vagy talán 30 évesen is. Mert akkor jutok el odáig, hogy fönn tudjam tartani a családom férfiként is. El kell jussak valahova, mert lehet, hogy ez a munka lehetőség nem jó az én számomra, tanulnom kell, még 3 iskolát, 2 egyetemet, 1 főiskolát, és utána tudok csak családot, tehát mind-mind kitolódok.
1: Na most hogyan lehet valójában láthatóvá tenni mindkét fél erőfeszítéseit szerintetek? Hát ez szerintem nagyon egyszerű egy papír, kapcsolatban.
2: Kérünk egy papírt, ki mit csinált meg aznap, és pipálunk, és összesítünk este.
1: Hát ez a legegyszerűbb, de én nem erre gondoltam.
3: Hogy szó szerint láthatóvá akarjuk tenni, igen, akkor valahogy,
2: igen,
3: valahogy
2: tehát
3: mindent.
2: Pipa a hűtő.
1: Nem, én arra gondoltam egyébként, hogy esetleg még úgy, hogy ugye mind a ketten belerakjuk azt, amit. És mármint amit én belerakok, amit a párom belerak, és hogy ha azt látjuk egymáson, hogy mit rakunk bele, tehát az hogy nem látja valaki? Tehát nekem már a kérdésre válaszolok, hogy ez egy alap dolog, hogy látom, hogy ő mit rak bele, én mit rakok bele, de nem biztos, hogy mindenáron a belerakod dolog. Nyilván fontos, hogy minél többet rakjunk egy kapcsolatba. És ha lehet ez valamilyen szinten, hát azt nem biztos, hogy tudod, hogy egyformán legyen, mert vannak időszakok, amikor vagy az egyik, vagy a másik valamiért oknál, külső oknál fogva is akár kevesebbet tud belerakni, és most nem az anyagi részére gondolok, hanem úgy össze összességében gondolok, komplexen gondolom ezt. Hát van, amikor valaki többet keres, akkor többet rak be a családi kasszába. Ha valamikor mondjuk valaki érzelmesebb időszakát éri, akkor nyilván több érzelmet visz bele lehet, mint a másik. Lehet, hogy valaki, általában egyébként minden kapcsolatban az egyik fél jobban szeret, mint a másik, és ez igaz. Tehát, hogy például minden kapcsolatra igaz az, szerintem, tisztelt a kivételnek, ha nincs igazam, nyugodtan kommenteljetek a hallgatói messenger csoportban, szerintem minden kapcsolatra igaz az, hogy az egyik fél a kettő közül jobban szeret, meg jobban ragaszkodik, mint a másik.
2: Ebben van igazságod, de én a mindennapi életre vinném át. Tehát nekem szerencsém volt, mert minden pasim tudott főzni. Egyiknek sem darogált, hogy levigye a szemetet, befizesse a számlákat. Tehát egy nőnek az a fontos, hogy levegyék a válláról azt a terhet, hogy dolgozol, gyereket nevelsz, rohangálsz, és legyen valaki, aki befúrja azt a tipit a falba. Legyen valaki, aki a leszakadt polcot forratja. Legyen valaki, aki leviszi a szemetet, legyen valaki, aki mondta elmosogatni, ha helyettet, tehát nekünk. Az, hogy te mennyi pénzt raksz bele, vagy mennyi pénzt nem raksz bele, az is fontos, de a mindennapi cselekedetek, hogy reggel te kiszellőzted, te beágyazol, a nő közben összeszedi a gyerekeket, tehát legyen az a munka, egálba, nagyjából. Tény is van, hogy a férfiak kevesebbet raknak bele, de legalább a minimumot, hogy nyissa ki a szemét, és tűnjenek föl neki dolgok, hogy elfogyott a fotópapír. Leszaladok a közérbe, és veszek
1: Bocsi. A csomagot. Bocsi, Karina, csak a helyzet az, hogy mindjárt 3 óra. Úgyhogy jönnek a hírek, információk, már 3 óra is, aztán a következő órában pedig folytatjuk a témát, tartsatok velünk akkor is, ne felejtsétek elérhetőségeinket sem, illetve a hallgatói messenger csoportban is várunk mindenkit, és még ami fontos, jaj, majdnem valami rossz gombra nyomtam, és azért...
2: Hát ez elég fontos, igen, hogy ne nyomkodd el az összes gombot.
1: Nem, a lényeg az, hogy most már jönnek tényleg a kötelezők, aztán pedig a következő órában jövünk vissza. Hallom a hangot, egy ritmusra száll majd, gondoljunk együtt.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első Veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthofer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai padhelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozi.hu

0: Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
0: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, megyünk is tovább, méghozzá folytatjuk a mai műsorunkat. Azzal, hogy párbeszéd helyett férfi és női táborok. Az interneten könnyű olyan közösséget találni, amely minden csalódásunkat igazolja, és egy egész nemet tesz felelőssé a problémáinkért. Ugye szokták mondani, hogy férfiak, ó, mindig a nők a hibások, vagy a nők, mindig a pasik a hibások, ezt csak én teszem hozzá. Ettől azonban értjük meg jobban azt az egy embert, akivel, tehát ettől azonban ritkán értjük meg azt az embert jobban, akivel együtt élünk. Kérdezlek titeket, hogy miért válik egy párkapcsolati vita olyan könnyen a férfiak és a nők általános szembeállításával?
1: Mert mindig valakit hibáztatni kell. Két hibáztatsz a pasit? Nőként.
0: Fog rá, anyu
1: szíra. Ezek a Facebookos különálló nők és pasikat hogyan alázzuk meg, és elküldjük fellengére, és hibáztatjuk. Én ezeket úgy eltöröltem a történőről. Tehát nagyon könnyű szóban a pasikat hibáztatni. Hogy az ilyen hülye, hogy az olyan hülye, hogy az ilyen lusta, hogy az semmit nem csinál. Nagyon könnyű. Na, de te hol vagy? Tehát egy kapcsolatban ott ketten vagytok. Ott nincs az, hogy te meg én, ott mi vagyunk. Ahogy Robi is szokta mondani. Tehát ott nem lehet hibáztatni állandóan csak az egyik felet. És te mit tettél? Te hol hibáztál? Tehát én ezeket a posztokat én így tilt, meg engedném, mert állandó hibáztat. Most akkor ne írjen párkapcsolatban, az éljen egyedül, egy domb tetején, vagy nem tudom, az erdő mélyén, és akkor nem tud mást hibáztatni. De meg kell nézni, hogy mi mit hibáztunk.
2: Hát igen, mert legrosszabb esetben, tehát hogy lehet, hogy tényleg adott az, hogy most vagy a férfi, vagy a nő tényleg, hogy a pár egyikével tuti, hogy nem lehet kijönni, lehet, hogy ez már a 200 millió modik kapcsolata, és ezt nem tudta a másik, és akkor így járt, akkor mondjuk, de abban akkor is hibás, hogy akkor ebből vagy nem próbált lépni, vagy nem akart, vagy egyszerűen nem mondja azt, hogy jó, hát nekem ez így nem megy, azt én ebből a szekérből kiszállok. Mondom, hogy nem. Tehát ezt mindenképp meg lehet tenni, ha nem tetszik a rendszer. Mint hogy le lehet
1: hát azért mondjuk, azért ha te már együtt élsz 30 éve, és vagy mondjuk 60
2: hát,
1: éves,
2: olyan hosszú időt
1: azért nehéz akkor már sennyi kilépni. Fiatalon még löpá, fogom a cuccom albérletbe, elköltöztünk löpá, és vagyok.
2: Hát igen, de hát az, hogy kényelmetlenül évtizedeket maradsz benne valami.
1: Hát, oké, Sanyi, de
2: a kérdés, hogy mi
1: de
2: az,
1: hova ami? Mész? Hol kezded újra?
2: Tehát, hogy...
1: Érted? Hogy?
2: Yeah.
1: Hát én nekem is volt ilyen a szüleimnél, hogy apukám is azt mondta, hogy ő ebben nem érzi jó magát, és csak azért jött vissza, hogy mert hát anyukám nem tudott volna egyedül felnevelni sem anyagilag, sem másképp, mert volt egy rossz időszaka, de igazából, amikor már, ami mindig tartott, és hogy ő nem tud hova menni, nem tud már 50 évesen újra kezdeni, vagy 55 volt, talán 60. Nem tudsz újra kezdeni, és hiába rossz a kapcsolatod, nem tudsz egyszerűen már ilyen időskorban tényleg újra házat venni, most elválsz, vagyonmegosztás, ablapészből már nem tudsz, most új barátnőt keressél, hát nem olyan egyszerű ez. Új barátokat, vagy új lakóhelyre költöztet az újrakezdés, 40 éves korig megy szerintem, de utána már meg szeretném megállapodni. Na most az, hogy hibáztatni, nagyon könnyű a másikat hibáztatni, eszméletlen könnyű ráfogni a szomszédra, az államra, a vallásra, tehát mindenre rá, azért, mert nekem rossz, nem. Azért, mert nekem rossz, azért arról én is tehetek. Próbáljunk meg változtatni, leülni, beszélgetni a párunkkal, és nem a szomszédot hibáztatni, a főnökünket, a barátnőnket, magunkat. És biztos, hogy nagyon sok mindenre van megoldás, de Robi szavával élve beszélgetni kell.
2: Hát meg valóban azt lehet keresni, ugye, mint ahogy így a társadalomban, meg ugye a politikában szokták hangoztatni, hogy ugye nem azt keressük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt.
1: Ó, az nagyon jó, akkor két fél, és úgyhogy ha összekötünk, akkor abban egy egész lesz. Tehát ez a közös életnek a mottója, hogy közösen Persze vannak rosszabb napok, vannak jobb napok, vannak boldogabbak, boldogtalanabbak, de hogyha két ember társ és segíti egymást az alapvető dolgokban, akkor azért az sokkal jobbá tudja tenni ezeket a kapcsolatokat. Tehát hibáztatni, azt nagyon könnyű. Robi, van valami jó kis kérdésünk a viccet?
0: Hogy ne lenne, pont az a kérdésen gondolkoztam, csak közben hallgatok titeket, annyira mondod, hogy bele se tudok szólni. Hát,
1: mondom, megvárom,
0: hogy... Megvárom, hogy elmondod.
1: Ezt most így elvittem, bocs, Robi, ne haragudj.
0: Szóval a kérdésem az, hogy... És ezen gondolkoztam, hogy miért könnyebb például interneten, egy közösségben, vagy akár egy baráti közösségben idézeltett idegenekkel egyet érteni, mint a társunk álláspontját meghallgatni. Hát talán azért, mert a külsős az mindig másképp lát egy adott kapcsolatot kívülről, mint mondjuk igen. Mi belülről, nem?
1: Hát de, igen, biztos, hogy igazad van. Igen. Igen. És ez befolyásolhatja azt, hogy én nem látom azt, amit mondjuk ti láttok, és én nem is tudom elhinni azt, hogy tudom képzelni, hogy hát ez hülyeség, hát ez nem így van. Hát én nem látják, pedig Székelyvörösön sokkal jobban látják. És fel tudjátok nyitni az ember szemét, hogy hoppá, kicsi.
2: Igen, lát. Persze, de azért az előfordul, hogy mondjuk én is, amit ugye mondjuk belülről láttam hibákat a szüleim kapcsolatában, azt kifelé ők mást kommunikáltak, és kintről, vagy legalábbis az emberek elképzelése sokkal fényesebb és jobb volt arról, amit ugye
1: hát, meg ugye megértem. Hát, az ember Sanyi nem mindig szereti kiteregetni a családi akciait, de hát amikor kiteregeted úgy, hogy nem is tudsz róla, és mindenki tudja, és azt hiszed, hogy nem, de közben igen. Tehát azért vannak hát, árulkodó jelek, hogy hát ezek nem is biztos, hogy olyan jól vannak, tudod? Juliska néni látta, hogy azért igen. Hát tudja mindenki, de nem mondja el.
2: Igen.
1: Hát most a félváros arról beszéljen, érted? Nem, az emberek azért ezt nem szeretnek, vagy nem is illik. Hát most mi közön van nekem a máséhoz? Él, ahogy él. Ő biztos jobban tudja, most kívülállóként én mit szóljak bele a másba? Nekem ezek magánélet.
2: Igen, csak valahol engem az általában ez is bosszantott, hogy ugye persze, hogyha mondjuk meg így valaki elmond valamit, akkor utána persze megvan a véleménye arról is, hogy jaj, de hát ez most mit monda? Meg hogy miért beszél így a testvéréről, az ő kapcsolatáról, vagy a
1: szüleiről,
2: vagy bárkiről, és azt mondja, hogy hát de hát ezt, hogy mondtad, érted, ezt akkor sem lehet, mert hát a családot azt védeni kell. De én úgy gondolom, hogy azt nem kell minden esetben védeni, persze szándékosan nem kell minden kidobni az utcára, és most előállni azzal, hogy hé, emberek, itt ezek a problémák, hát kit érdekel? Lehet, hogy senki. Lehet, hogy mindenki. De hogyha, mit tudom én, mégis valamiért szóba kerül, vagy olyan ismerősöddel beszélsz, vagy bárki, akivel esetleg bizalmasabb viszonyban, de utána az jön le, hogy jaj, hát aztán te vagy az én, mert hogy miért mersz te rosszat mondani, nem tudom. Tehát az, amit a Dallasban láttuk, ugye, hogy mindig fényezték egymást, ez közben ott ment a verekedés, meg a üzé, meg a testvérek között, meg az egész családi harc.
1: Persze, hát családi ott, harc biztos, hogy van, tehát azért nem biztos, hogy olyan, mint a Dallasban, de tehát alapból minden családban van tárgyalatod, és minden családban vannak ellentétek, és lehet, hogy ahol jó is, tehát akkor azért unalmas lenne mindig mindenben.
2: Igen, egyetlenek. De akkor nem utassunk kötelezően egységet, hogy tehát jó, de bizonyos esetekben összefogunk, tényleg egység van, akkor oké, csak...
1: Tehát kifele mutathatsz más, de az, hogy rohadt belül az mindenki tudja, tehát azt nem tudod, valahogy mindig tudják.
2: Hát igen.
1: Valahogy átláttak a máz mögé, hogy...
2: Igen.
1: Tehát az ember ismeret azért vidéken, Pesten is azért, akik jobban ismerik, szomszédok, egy helyen laknak, azért hallanak dolgokat, tapasztalnak dolgokat. Tehát
2: igen, tehát úgy is lejön, persze.
1: Lejön az, jába. Hogy ez csak így a nagy közönségnek szól, hogy milyen jó
2: testvérek mondja azt, vagyunk. Hogy ja, csak neki mentem háromszor már a szekrénynek a héten. Meg
1: igen, szegény szekrény. Ha most vettünk új szekrény. Tehát majd tudod, mennyi szekrénynek mentem neki majdnem? De bútoráruházba? Klasszus, hogy neki a hely. De nagyon jó. A port letöröltem mindegyikről, az biztos.
2: Hát na, azt.
1: De legalább találtunk egy jó kis szekrényt.
2: Na most egy kicsit, Robi, megint kikerült a körből.
0: Nem kerültem a körből egyáltalán, csak én most hagyok titeket kibontakozni.
1: Köszönjük, akkor...
2: És nagyon bontakozunk.
0: Hát te bontakozzatok. Máskor mindig az a panaszotok, hogy én sokat beszélek. Hát végre egyszerűen
2: csak. De most még már szokatlan, igen. De hát...
0: Honnan lehet felismerni szerintetek, hogy támogatást keresünk, vagy csak igazolást a saját sérelmeinkre? Egy társaság.
2: Megint egy olyan kérdés.
1: Támogatást. Hát a barátunktól, mondjuk, vagy nem a barátunktól, várjál csak, az elfogult.
2: Honnan ismerjük fel? Hát, hogyha...
1: Hát, ha elfogult, akkor rossz tanácsot fog adni. Mert akkor elfogult velünk. Tehát én a Sanyival elfogult vagyok, én rossz tanácsot fogok neki adni, mert én annyira szeretem, hogy nem biztos, hogy látom azt, ami mögötte van. De ha pacakban megmondom, hogy figyelj, Sanyi, te ezt rosszul csinálod, rosszul választottál, rosszul döntöttél, mert, és a Sanyinak fölnyitja a szemét, akkor jó tanácsadó vagyok. Nem, Sanyi?
2: Hát valami ilyesmi, igen. Vagy persze ez megint, most megint az a kérdés, ugye, hogy... Hogy az őszinte barát, vagy az elfogult, vagy az nem, és megmered mondani, nem mered megmondani, mondjuk te pont az a fajta vagy, aki megmered mondani.
1: Én meg persze, hát én nem, de szerintem ez, figyelj, nagyon rossz, mert pofán ver az igazság, de alapból jó, mert szembesít abban, hogy hát basszus, ez nekem lehet, hogy rossz lehet, hogy megüthetem a bokámat, mert fiú, tényleg ez
2: a... Hát igen, mert ha mondjuk én jól ismerlek téged, akkor tudom, hogyha most egy ilyen kérdéssel hozzád fordulok, vagy téged kérdezek, akkor tudom, hogy mire számíthatok.
1: Hát én őszinte leszek. Én a saját gyerekemet is úgy neveltem, hogy inkább elmondom neki az őszintét, hogy figyelj, ez most nagyon gáz, vagy ez most nagyon jó, vagy ez most nagyon rossz. Tehát, hogy ne csalódjon akkorát, és ne essen akkorára pofára, hogy csak a szépet és a jót kapja. Nem. Kapja meg a rosszat, kapja meg a pofonokat is, és kapja meg azt, hogy elessen a sárba, mert azt is meg kell, hogy nem lehet csak egy ilyen szép újai. Jaj, minden jó, minden szép. Ó, téged minden szeret.
2: Ja, hát egyébként meg persze elmondott, hogy mi van.
1: Úgy, hogy nem vernek át, de a fenéket nem.
2: Aztán ugye persze azt mondod, hogy igen, csinálsz, amit akarsz, de akkor, ha kérdeztél, én ezt mondom.
1: Így van. A tetszik neki, tetszik, nem tetszik, így jár. Tehát én nem, mindenki elmondom.
2: Valahogy, de...
1: És ez szerintem jobb igazat mondani. Szerintem. Ez kifizetődőbb. Akárhogy néha fáj és megbántok vele másokat, és néha, aki érzelmesebb, a családom másik fele, az néha megbántódik, de én úgy vagyok, hogy inkább bántódjon meg, mint hogy én kamuzzak, vagy más mondjak arról, ami a valóság. Tehát nem tudom megszépíteni. Most ez lehet, hogy rossz, jó, nem tudom.
2: Relatív, igen, kinek jó, kinek rossz, ha valaki hiperérzékeny, akkor nagyon rossz lesz nyilván. De
1: szegény pasik.
2: Az is lehet, hogy valahogy túlél.
1: Hát eddig még mindenki túlélte, tehát túlélték.
2: Ja, hát azért nem rossz a rád.
1: Túlélték, úgyhogy még senki nem, a szegény volt férjem, de hát az... Nem, köszönöm, volt hozzá. Robi, újabb kérdés, vagy újabb
0: zenélünk? Nem, zenélünk egy picit, azt én nem folytatjuk. Én itt vagyok, figyelek.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és már is megyünk tovább, kedves hallgatóink. Méghozzá a folytatásban azzal megyünk tovább, hogy vágy, elutasítás és félrefordított üzenetek. A szex és az érintés sokszor nem pusztán testi igény, hanem az elfogadás, a kötődés és a pontoság érzésének kifejezése. Azonban a felek más jelentést kapcsolnak ugyanahoz a közeledéshez, könnyen vizsga lesz a szexből, az elutasításból pedig ítélet. Kérdezlek titeket, hogyan mondhatjuk el úgy a vágyunkat, hogy a másik ne elvárásként élje meg? Hát én azt gondolom, hogy alapvetően egy párkapcsolatban nincs tabu. És az, hogy mire vágyom, azt igenis el kell mondani. Tehát mi az, hogy hogyan mondjuk el? Az, hogy a másik ezt hogy kezeli, az nyilván egy relatív helyzet, hogy mondjam, tehát hogyha most én vágyok valamire, amire mondjuk párom nincs benne, hát akkor azt nem sértődhetek meg, ha azt mondja, hogy ne arra, hogy én ezt nem akarom. De ugyanakkor nyilván azt olyan esetben el kell fogadnom, de az nem azt jelenti, hogy semmilyenféle szexuális közeledés nem fogad el. Tehát most arra gondolok, hogy azért, mert valaki nem szeretné a hátsó bejáratot használni, és direkt mondtam...
2: Ez nagyon jó megfogalmazás.
1: Attól még használhatja az első, a fő bejáratot. Tehát most...
2: De mondjuk például, ha a visszajelzés az, hogy oké, ha te nem, de én kipróbálhatom másnál, na akkor ez a kérdés akkor hogy érintene? Tehát nem mind, tehát valakit úgy érint, hogy jó, oké, ha nagyon szeretnéd, ott leszek, és kipróbálhatod mással is. Vagy azt mondja, hogy figyelj, szó nem lehet róla. Mondjál le róla. Tehát ki van zárva.
3: Hát igen, vagy azt mondja, hát, az, hogy ott van, és a jelenlétében ott persze megint csak érdekes. Kicsit mazoizmus.
2: Nem mazoizmus, nem, mert figyelj, a párok 90%-a nem meri megélni a szexualitását. Tapasztalatból mondom. Nem a sajátból, másokéból, mert én mindent megéltem, amiért számomra megadatott. Másokéból bizonytalanok. Akarom, nem akarom. Jó lesz ez nekem, nem lesz jó nekem. Vannak helyek, ahol megélheti. Van rá lehetőség, ahol megélheti. Ott a lehetőség is mégsem él vele. Mert nem bízik magában sem, és a párjában sem. Pedig megbeszélték azt, hogy mondjuk szeretném ezt is ezt kipróbálni. Tehát ez nagyon-nagyon nagy szeretet, nagyon-nagyon nagy bizalom, nagyon-nagyon nagy összhang kell a két pár között, hogy te azt el tud fogadni, hogy a párod mondjuk mással szeretné kipróbálni azt, mert veled nem lehet, és te 100%-ig bízol benne, és annyira szereted, hogy menj is próbálni.
3: Egyszer és szautasíthatatlan. Állam. Hát igen.
2: Tehát például Robival megtörténne, ezt ő nem tudná megtenni, mert ő...
1: Én túlságosan érzelmes típus vagyok. Igen, tehát nekem fontos vagy. Az, hogy érzelem alapon pekszek le például mással.
3: Igen, és ez viszont...
1: Mondjuk azt nem tudom, hogy, és ebben gondolkodtam már régebben is, de nem tudom, hogyha tegyük föl valamilyen oknál fogva, azt mondanám a párom, hogy tartsok szexpartnert, és ő is akarná, akkor mit tudnék kezdeni a helyzettel, mert akkor attól függetlenül az érzelem az otthon maradna, és a páromat szeretném, és hozzámennék hozzá-vissza, csak maximum bevonnánk egy harmadikat. Csak kérdés az, ezen gondolkodtam már többször, ez egy érdekes kérdés, nem tudom, hogy kezdve.
2: Alapból az ember egy férfi típus, tehát alapból a férfiak féltékenyek a nőkre.
3: Hát ez
1: igen.
3: Oda-vissza nyilván valamilyen...
1: Valamilyen szintű féltés van. Féltékenységnek én magam nem mondom.
2: A lányok még féltékenyebbek a pasira. Mm. Nézzél rá, mit nézel azt a jó csajt a másik oldalt, érted?
3: Ja.
2: Erre mit mondanak a pasik? Hát én hűséget fogadtam, nem vakságot.
1: Hát én azt gondolom, hogy a nők is tudnak féltékenyek lenni, mert vannak olyan nők, akik azt mondják, miért nézted már meg azt a nőt?
2: Pontosan, ugyanaz is, mi rosszabbak vagyunk, mint ti. Nőként mi rosszabbak vagyunk. Sokkal.
1: Viszont el lehet-e szerintetek utasítani a szexet úgy, hogy közben a társunk ne érezze magát elutasítva? Szerintem igen.
2: Hát a sokszor fáj a fejed, az már föltűnő, de igen.
3: Igen, hogy milyen időszakot felhozni.
2: Hát igen. A télapó megjött január, február, március, egész szó, igen, fáj a fejed. Hú, nagyon fáradt van, mondjuk fölcsösszett ma a főnököm, egész nap tiszta felszólgó vagyok, vagy épp itt tudom én, a gyerek lázas, beteg, és vannak kifogások, de hát a végtelenben nincs.
3: Hát igen. Lehet nehéz. Egy ideig.
2: Nehéz, nagyon nehéz egy pasival visszautasítást megértetni, mert tényleg néha lehet, de sűrűn azt akkor már feltűnő neki. Mi van? Bikád van? Mi van? Pasid van? Velem már nem akarod? Tehát azért a pasiknak vannak azért elvárásai felénk, de rendesen.
1: Na most miként ismerhetjük fel szerintetek, hogy a jelenlegi társunkat büntetjük egy régi sérelemért?
2: Azt most mikor, hol, ki, hát a régi sérelmekért nem büntetjük a jelenlegi pasinkat, soha az elmúlt.
1: Jó, de nem akarattal. Tegyük fel valamikor téged érte egy régi sérelem is. De most mondok egy nagyon egyszerű példát. Te például mondjuk csókolózás közben az exet szájba vert. És emiatt te szeretsz csókolózni, de nem mersz, mert félsz, hogy az új pasid is szájba vert. Nagyon irreális példa. Nézzétek el nekem, kedves hallgatók, mert ilyen nincs. De most csak mondtam a Direk Karinának egy valamit, hogy egy olyan szorongás van benned,
3: valakinek egy ilyen félelme,
1: ami miatt nem akarsz valamit megtenni, és nem azért nem akarod, mert nem vágysz rá, hanem azért nem akarod, mert negatív élményed volt a múltban, és ezzel bünteted a jelenlegi partnered. Nem akaratta a bünteted, hanem egyszerűen csak így alakult.
2: Hát ez egy nehéz dió, nagyon nehéz dió.
3: Ezen valahogy hát csak régi... ő tud...
2: Hát, igen. Tehát saját magam.
3: Vagy hát együtt, de hogy igen, ha nem hagyja magát így segíteni, igen, akkor azt mondja, hogy tehát, hát igen, ez olyan, hogy bármilyen kudarc élmény, vagy bármi, vagy ugye jön
2: együtt
3: egy
2: kell
3: új,
2: rajta túllépni.
3: Ez olyan, mint hogy jön egy új kapcsolat, vagyis legalábbis megkísérlik, de közben, mit tudom én, a nő esetében, de előzetesen mondjuk abúzus áldozata lett, és hát megerőszakolták, vagy valami volt, és akkor ő próbálkozik azzal, hogy akkor most mit jön az új kapcsolat, de hát egy idő után lehet, hogy megunja a pasi, hogy azt mondja, hogy hát én még mindig nem merem, én mindig félek, én még mindig az emlékek ugye törnek. Azt mondja, hogy hát jó, de hát akkor ezt így meddig.
1: Én nem mondom vagyok, hogy egy picit menjünk zenélni, és lassan műsorunk végéhez érünk, úgyhogy lassan búcsúzni jövünk tőletek, kedves hallgatók, írjátok meg, ti mit gondoltok erről a témáról, a hallgatói Messenger csoportunkban, és hallgassunk meg közösen a jó muzsikát, aztán mindjárt jövünk vissza.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépéssel elő, és elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Egy jó kis dalt hallottunk itt a elmúlt percekben, és nem értek messzire, hisz egy 2 óra pihenő után jövünk vissza vendéggel, méghozzá Termann Dávid, az élményvadászok csapatának vezetőjével fogunk beszélgetni, illetve egy nagyon érdekes témát, hogy miért vagyunk egyedül, erről is fogunk beszélgetni vele, mert hát ők úgy mondottan először is egy olyan, nem lövöm lapot, nem mondom el, jó?
1: Majd hat után
0: megtudjuk. Tudjátok. Szóval a lényeg az, hogy az élményvadászok csoport vezetője Termann Dávid lesz a vendégünk ma este 18 és 20 óra között, mely műsort YouTube-on is visszahallgathatjátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy velünk voltatok, maradjatok a lépésre, és további jó szórakozást és rádióhallgatást. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A viszont látásra, hallásra.
2: És hallásra, igen.
0: Látásra nem, mert nem látnak. Na, sziasztok!
1: Ha-ha-ha!
0: Kedves rádió néző gyerekek! Nagyon sziasztok!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára,

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több százmilliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos Intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázis alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, mégső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvételmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: $3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházás miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, mégső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven érhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelmű bejelzi a felület szerepét. Itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. A korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak. Azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
0: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
0: A műsorszám.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: Kellemesen szép rádióhallgatós estét kívánunk minden Lépés rádióhallgatónak. Hát kivételesen nem délután, hanem este jövünk hozzátok, egészen pontosan 2026. szeptember 14-én este 18 óra utáni télében a Lépés rádióban, de aki a műsorunkat most a YouTube-on hallgatja, ne lepődjön meg, ez most nem Lépés délután rádióban, de aki a műsorunkat most a YouTube-on hallgatja, ne lepődjön.

0: Mi meg örülünk, hogy itt vagy, és itt van velünk persze Karina is, Anyi, és ők is fognak majd téged kérdezni.
1: Szia, Karina!
2: Sziasztok! Észrevettetek, hogy én
3: sziasztok,
2: is itt vagyok.
3: Én is köszönöm a hallgatót, és téged is, Dávid.
2: Jó, azt és Anyi is itt van. Jó.
3: Na igen.
0: Sanyi elfelejti saját magát, mert ez az új dolog.
3: Én nem felejtem, nem saját magát.
0: Na, hát a mai műsorunkban Dávidot fogjuk foggatni elsősorban, hogy hogy is jött létre ez az élményvadászok, meg ilyen finomságok, de előtte gyorsan elérhetőségeink, akik nem tudnák, www.lépésradio.hu, itt van nekünk egy hallgatói messenger csoportunk, van egy kívánságdobozunk is, aki szeretne zenét kérni, oda is írhat, de a hallgatói messenger csoportunkban is nyugodtan. Ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésrádió, és a többi közösségi platformon is keresetek minket, és hallgassatok minket, meg ezen felül írhattok nekünk a nap 24 órájában egy e-mailt, ha szeretnétek, véleményt, tanácsot, javaslatot, ötletet.
3: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Na, és akkor kanyarodjunk egyből rá a lényegre, csapjunk bele a lecsóba, és egy pár gondolatot, szót adjunk át Dávidnak. Kíváncsi vagyok, hogy először is megkérnek arra, hogy mutatkozz be a hallgatóknak, mit lehet rólad tudni, és konkrétan honnan jöttek neked az ötletek a csoport létrehozásra, az egész történet honnan indult?
1: Hát úgy indult az egész, hogy én az elején én egy társkeresőt szerettem volna létrehozni. Igazából az egésznek az elején ugye olyat szerettem volna létrehozni, ami egyedi, ami még nincsen. És ebből jött igazából a társkereső, hogy csinálok egy társkeresőt, ami gyakorlatilag ugye a szinglikre épül, és hogy...
0: És honnan indult az egész?
1: Hát mondom innen, hogy én egy igazából egy társkeresőt szerettem volna építeni, úgy applikációval, mindennel, ugye, hogy és utána végig gondoltam, hogy ez az egészet, hogy az, hogy rengeteg társkereső van, ami igazából nem akartam igazából a dombra tenni még egyet, hanem valami egyedit akartam volna kitalálni. És amikor ugye ez az egész elkezdődött, én igazából meg szerettem volna szervezni, illetve meg is szerveztem egy balatonfüredi hétvégét, ami maximum 30 fővel terveztem, maximum, hogy ugye gyakorlatilag egy ilyen szingli hétvége.
0: És akkor ezért lett volna az a neve, hogy szingli kalandok.
1: Így van. Igen. Amikor én ezt létrehoztam, ugye magát ezt a hétvégét mindenféle külön csoportban megosztottam mindenhol, és hát igazából ezt a, ugye volt a szingli kalandoknak egy messenger csoport, amit én mondom, maximum 30 főre terveztem, igazából a messenger csoportban jelentkeztek erre a hétvégére 270.
0: 270 élni?
1: Igen. 270. Igen. Tehát 270 ember szeretett volna bejönni a messenger csoportba, illetve eljönni erre a hétvégére. És utána gondolkoztam, mondom, ezt nem hiszem el. Mondom, mit csináljak, mondom, most 270 emberrel?
2: Fogad őket örökbe.
1: Igen.
3: De... Várjál, és amúgy is mondjuk a szív szanatóriumot lehetett volna, ugye Füreden van, azt hiszem, az, vagyis az...
2: Beutalót intéztünk volna annak a 270 ugye, hát, embernek.
3: Igen, és hát mint magányos szívek klubja, tudod.
1: Igen. Hát egy jó pár egy ilyen helyet meg kellett volna igazából mozgassuk annak a 270 embernek, hogy mindenki le tudjak fektetni, aludni arra a hétvégére, tehát... Ja. Na és ugye én ekkor felhívtam édesanyámat, hogy drága anyukám, 270 ember szeretne csatlakozni a közösségembe, És hogy én akkor most mit csináljak, mert ugye maximum

0: 30 főre szerveztem ezt, szervezném ezt az egészet. És akkor mondja nekem anyu, hogy innen is puszilom, hogy engedjem be azt a 270 ember. Mondom, anyu, mondom, nem szeretném, mert nem akarom azt, hogy egy kavalkád legyen. És anyu meg csipajtott, hogy engedd be őt. Mondom, anyukám, mondom, mert lemegy ez a Balatonfüredi hétvége, és majd utána. Aztán végül sajnos nem lett igazából abból a Balatonfüredi hétvégéből semmi. Beengedtem ezt a 270 embert. És utána anyukámnak az ötlete volt az, hogy Dávid, miért nem csinálsz valami egyedit? Hát mondom, mire gondolsz, anyám? Mondjuk egy országos programkereső. És elkezdtem gondolkozni, ez nem is hülyeség. Hogy ez nem is hülyeség, mert tényleg rengeteg a magányos ember, akik otthon ülnek, hétköznap, hétvégén, amikor nem dolgoznak, és igazából az, hogy otthon ülnek és nem csinálnak semmit, és ugye azon gondolkozom, hogy mit csináljanak, görgetik az internetet, mert ugye manapság ugye az embereknek más, sajnos, más programjuk nincsen, csak az, hogy a telefonjukat nyomják, a tévét nézik, ülnek a fotelbe és néznek ki a fejükbe. Na és ebből jött ez az egyedi ötlet, hogy akkor miért ne csinálhatnék tényleg egy országos programkeresőt. És ugye a Messenger csoportban, amikor már voltunk 400-an, én akkor kitaláltam azt, két hónappal ezelőtt, hogy csinálok nekik egy Facebook csoportot, és ebből jött az élményvadászok.
1: Na, ha már itt tartunk az élményvadászoknál, ne rohanjunk annyira előre. Volt már pár programotok az elmúlt hónapokban, mióta létrejött az élményvadászok. Mi a tapasztalatot? Mondtál egy dolgot, ami megütötte a fülemet, hogy nagyon sok ember nyomkodja a telefont, az a kikapcsolódásuk, vagy konkrétan azzal tudják úgymond kitölteni a szabadidejüket. Az emberek, amikor elmennek egy ilyen rendezvényre, nem veszik elő a telefont?
0: Egyébként, hogyha több rendezvényen már vagy programon túl vagyunk már, hála az égnek, nem. Tehát nekem az volt a célom ezzel az élményvadászok közösséggel, hogy az emberek az online térből lépjenek ki az offline térbe. Hogy ismerjenek meg új emberek. És működik.
1: És erre nyitottak amúgy az emberek? Tehát vannak gyakorlati jelentkezések konkrét programra? Mik a tapasztalatok? Mekkora az aktivitás mondjuk abból a, nem tudom, ha jól emlékszem, 2000 körüli tag van most jelenleg a csoportban?
0: Most már 2400-an vagyunk.
1: Na, az nagyon szép szó. Gratulálok hozzá.
0: Köszönöm szépen. Lassan 2500-an. Viszonylag elég aktívak, igen. Egyelőre még csak Budapesten vagyunk. Próbálunk kievickélni külső térségekbe. Pontosan erre keresek most úgynevezett megyei koordinátorokat, hogy különböző megyéket is fogjunk össze. Ezért szeretnék igazából egy országos működő közösséget csinálni. Ugye a különböző megyéket, igen, fogjuk össze. Képzeljétek el, rengeteg olyan üzenetet kapok, hogy például Komárom megyében például nincsenek programok. És például írta is például az egyik tag a csoportban, hogy ide, hogyha életet lesz, az nagyon nagy csoda lenne. Az nincsen lehetetlen, csak tehetetlen.
2: Tehát végig is az a tendencia akkor, hogy a Pest az el van látva a programok, mert tényleg, tehát Pesten nagyon-nagyon sok program van, és a vidéken, igen, vidéki programok sokkal kevesebbek. Tehát a csoport dinamikája az inkább Pestre fókuszál, és szegény vidékiekhez kell egy programszervező, aki ott él, ott van, és azt a csoport réteget fogja össze. És akkor így végül is egész országok lefedettséggel lehetsz.
3: Szerintem vidéken is azért mondjuk a nagyvárosokban azért nyilván több program van, mint egy községben vagy egy faluban.
2: Hát, igen, mert Szeged, Pécs, Győr, Debrecen, Nyíregyháza, tehát ilyen központi helyeken eszméletlen sok program van például ősszel. Találtál ilyen embereket? Tehát találtál olyanokat, akik vidéken ezt bevállalták? Tehát van rá igény, de az igényen felül van rá szándék is?
0: Igény az lenne. Jelen pillanatban négy személlyel tárgyalok, vagy kommunikálok éppen, hogy mi a terve, vagy igazából elmondom nekik, ugye, hogy mi lenne ugye a feladat, stb. Igény az lenne, elméletileg szándék is, aztán majd meglátjuk.
1: Mm-hmm. Na mondom vagyunk, hogy hallgassunk meg egy dalt, és ha már élmények, én nekem egyből az a gyönyörű, szép, egyrészt musical felvétel jutott eszembe, ugye az Aladdinnak az egy új élmény.
3: Én is most erre gondoltam.
1: Ezt a felvételt meghallgatjuk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Dáviddal.

0: Egy lépéssel közelebb hozzá, ez itt a Lépés Rádió, és vendégünk továbbra is Termon Dávid, az élményvadászok vezetője. És hát Karina nagyon kíváncsiskodik itt már adás, zene alatt, adáson kívül, hát hogy is mondjam, fogalmazgatta a kérdéseit, úgyhogy gyere Karina, te először.
1: Köszönöm szépen, Robi.
0: Hölgyek az elsőbség,
1: nekem, tudod. Én nagyon kíváncsi vagyok. Robitól tanultam el ezt a kíváncsiságot, mert általában...
0: Na, nézd, meg rám fogja.
1: Hát persze.
0: Amúgy is kíváncsi egy nő, hát a nők mindig kíváncsiak. Hát.
1: Én is kíváncsi vagyok, hogy amikor elindult ez az ötlet a fejedben, akkor azért indult el az ötlet a fejedben, mert te is szingliként élted az életed, és szerettél volna te is programokat és társad keresni, vagy volt már társad, és csak a programok hiányoztak az életedből. Tehát, hogy alapból fölültél reggel egy kávé mellett, kinéztél az ablakon, és úgy kipattant, hogy miért?
2: Hát, ugye amikor a szingli kalandokat létrehoztam, akkor még én is szingli voltam. Kerestem a társamat. Igazából gyakorlatilag igen, fogalmazhatunk így is, hogy igazából reggeli kávém mellett gondolkoztam, hogy mit kellene csinálni, ami még nincsen. És ugye először ugye a szingli kalandoknak a márkáját, vagy a nevét akartam ugye felépíteni.
1: És az a különböző csoportokban, bocsi, ott, mert van egy csomó ilyen, hogy ott nem találtad, meg ember mondjuk, ha fölregisztrálnak, én sem találnék ott párt, hogy őszinte legyek, mert katasztrófák azok a csoportok, de hogy ott próbálkoztál, vagy azokat, ugye azt mondtad, de hagyjuk, ez egy hülyeség is.
2: Próbálkoztam. Igen, próbálkoztam, illetve most már töröltem magamat most már mindenhonnan, mert most már van párom.
1: Ja, akkor gratulálunk.
2: Köszönöm szépen. Hát most már negyedik hónapja vagyunk együtt. Oh. Most tervezünk mi is összeköltözni. Tehát igen.
1: Tehát építed a magándolgodat. Na, hát akkor ez igen. Nagyon jó.
0: Na, igen, és igen, akkor térjünk vissza egy kicsit az élményvadászokhoz. Ha én most itt vagyok Debrecenben, tegyük fel, hogyan szervezhetek én egy élményvadászos programot Debrecenben? Vagy van-e erre lehetőség, vagy ha valaki jelentkezik, azt mondja, hogy ő szeretne egy programot szervezni, vannak-e már azokról bármilyen statisztika, hogy honnan csatlakoztak a csoporthoz, hol lenne igény programokra, és egyáltalán lennek-e olyan normális, megbízható emberek, akik programokat szerveznének vidéken?
2: Pont a tegnapi nap folyamán tettem ki egy posztot az élményvadászoknak a Facebook csoportjába, hogy hol lenne igény programokra. Rengeteg komment érkezett. Rengeteg. Tehát mindenhonnan, az Érdről, Szegedről, Ózdról, Budapest több kerületéből, szinte mindenhonnan, és egyszerűen annyira tényleg, a mai napig meglep igazából tényleg, hogy mennyi ember van tényleg, aki jönne programokra is, és csak azért nem tud az eljönni egy élményvadászok programjára, mert hogy az Budapesten van. Uh-huh. Nos, a kérdésedre még válaszolva, Robi, ugye az élményvadászoknak ugye az a lényegem, hogy itt nem csak én vagy mi, mint szervezők szervezünk programokat, hanem itt bárki tud programokat szervezni. Bárki. Tehát az, hogyha teszem azt, hogy valaki ez esetben Debrecenben lakik, és Debrecenben lakik, és mondjuk tényleg az, hogy nincsen közössége, vagy nincsenek úgymond barátai, akikkel mondjuk össze tudna mondjuk ülni, akkor mondjuk beír a Facebook, vagy a Messenger csoportból, hogy sziasztok, ezen és ezen a napon szervezek, hasamra ütök egy társasjáték estet. Hogy ki az, aki innen van a közelből, vagy a helyzés, akkor vagy a szomszéd városból, és hogy jöjjünk össze, hogy az emberek mozduljanak ki az online világból, ugye, ahogy már mondtam. Hogy jöjjünk össze többen, hogy az emberek ismerjenek meg új embereket. Ez az élményvadászoknak a lényege. Ugye az, hogy ugye ahogyan ugye több portálon is ugye fel van tüntetve, hogy van kedved menni, de nincs kivel. Csatlakozz az élményvadászokhoz. Tehát ez ennek a lényege tulajdonképpen.
1: Hozzáfűzném még, bocsánat, hogy az, a gyakorlati része az, hogyha 5 embert érdekel az a program, akkor csinálva van rá egy cseltszoba, és arra jelentkezhetnek azok, akik szeretnének ide elmenni. Tehát a Robi azt írja, hogy Debrecenben a Virágkarneválra szeretnek kivenni, beírja a csoportba, ha van 5 jelentkező, csinálják róla a cseltszobát, ott megbeszéljük, hol találkoznak, kivel találkoznak, mikor találkoznak, és akkor azok tudnak becsatlakozni, akik tényleg el szeretnének menni.
0: Karina, te is voltál menni élményvadászos bulin?
1: Én voltam, igen.
0: Hát csak olyan gyakorlottan mesélsz róla, mondom, most meg kell, hogy kérdezzelek.
1: Én voltam, és én a csoport tagja is vagyok, igen, voltam, és én nagyon-nagyon éreztem magam. Állatkertben voltunk, bowlingozni voltunk.
0: Meglátogattad, karaoke... értem a testvéreidet, jó? Testlabda volt. Bocsánat, vagyunk ilyen viszonyban. Igen?
1: Ja, vagyunk, igen, persze, hogy a striptease bárban még nem voltunk, de oda is elmennék, de hát nem biztos.
0: Striptease bárban, vakon?
3: Nem.
1: Tapogatni lehet, hát basszus.
0: Aki nem lát, tapogat.
3: Ott egy aki nem akadálymentes.
1: Hát oda a fiúk biztos eljönnének.
0: Visszatérve itt a élményvadászokra, azért nem akarok nagyon kalandozni, ezért mégis Dávid a vendégünk, hogy...
2: De kalandozzál nyugodtan, hát pont ez a lényeg. Hogy a szingli kalandokból épült ki az élményvadász, kalandozzál nyugodtan.
0: Na igen, de a lényeg, amire ki akartam itt lyukatni, hogy maga ez az egész élményvadászok csoport. Mit mutatott meg neked, hogy az embereknek mire van szükségük? Mármint, hogy milyen jellegű programokra jelentkeznek leginkább. Mert az a programok között is, ahogy én néztem itt a csoportotokat, nagyon-nagyon tág. Tehát itt amikor nyári időszak volt a strandolástól kezdve, a jól láttam különféle színházi eseményekről is volt szó, állatkert. Tehát nagyon széles a paletta. Mire van a legnagyobb érdeklődés?
2: Hát alapvetőleg ugye a társaságra. Rengeteg, nagyon sok, tényleg nagyon-nagyon sok programunk van, volt és lesz is. Hát leginkább mindenre van érdeklődés, hála az égnek. Koncertek, bulik. Múlt hét szombaton volt például egy megszervezett karaoke partink. Arra rengeteg, 15-en eljöttek rá úgy, hogy még csatlakoztak, és aztán tényleg egy tök jó társaság alakul, úgyhogy nem is van senki.
0: Jó, és akkor ezen a karaoke partin milyen jellegű zenék szóltak, ha már rádió vagyunk és zenét játszunk, kíváncsiskodok. Miket énekeltek az emberek?
2: Hát leginkább elég széles egyébként a paletta. Elég széles a paletta így zenetéren. Hát leginkább úgy retro számokat énekeltünk.
0: Na.
2: Én is személyesen is részt vettem, illetve nyomtam egy duettet.
1: Kár, hogy nem voltam.
2: 26-án újra találkozom.
0: Dávid, kérlek, nyugtass meg, hogy Karina nem énekelt.
2: Karina nem volt ott.
3: Nem volt.
0: Ja, jó, oké, menj nyugodtan.
2: Vártuk őt is, mert vártuk őt is. Őt is, meg a Zolit is. Aztán semmelyik nem jött el.
1: Hát, nekem dolgoznom kellett itt a főnököm.
2: De Karina, ez nem kifogás.
1: Ja, bocsánat.
0: Tényleg dolgozott.
1: De majd 26-án majd megyek, de énekelni fog most már azért is.
2: Hát most már.
1: Most már csak
3: vagy old meg egy AI hasonmással, hogy valami...
1: Nem, vagy én vagyok, vagy senki más. Ugye elég rossz hangom van legfeljebb.
0: Ha retrónál tartunk, akkor hallgassunk meg egy nagyon nagy slágert. Daddy Cool Bonnie M-től, ezzel megyünk tovább itt a Lépés Rádióban, az Élményvadászok műsorunkban. Vendégünk továbbra is Termon Dávid. She's crazy like a fool.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és folytatjuk is a beszélgetést Dáviddal. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye élményvadászok, kiderült, hogy ugye szingli kalandokból indult, társkeresőt akartál, aztán lett egy csoport, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ez az élményvadászás, erről már beszéltünk, hogy mennyire sikeres, meg hogy mire van szükség, viszont még milyen programokat szeretnétek az élményvadászok keretein belül létrehozni?
1: Hát, ugye, amit említettem ugye az imént, hogy ugye volt ugye ez a karaoke party, most ennek a pubnak a üzletvezetőjével beszéltem, és ugye mi egy folyamatos láncot szeretnék ezzel csinálni a pubon belüli rendezvényeket, programokkal. Nos, kvízesteket, azokon is gondolkoztunk, különböző randi estek, visszakanyarodva a szinglikhez. Sok ötletünk van most. Nekem például pont valami nap adtam ki nekem, hogy olyan a fejemből, hogy menjünk el és fedezzünk fel városokat. Megnézni érdekes helyeket, egy adott várost, hogy fedezzünk fel. Most például többen írták mondjuk már Szegedet. Lehet, hogy az lesz a következő. Én még vadász pont.
2: És támogatókat hogy szerzel a csapat részére? Tehát hirdetések útján, barátok útján, ismerősök útján? Vagy van-e, aki támogatónként részt vesz? Például, hogy támogatja mit tudom a csoportot, 10% kedvezmény a masszázsból, 15% kedvezmény a festékboltba. Vagy szóval ilyen támogatók, vagy bármilyen helyszínek, hogy támogatnak, hogy ott adnak helyet, hogy ott programokat csináljatok. Tehát vannak-e támogatók?
1: Vannak. Vannak. Hát ugye a leges-legelső hát hivatalosan mondható partnerem, szintén édesanyám, aki pedikúrrel és manikúrrel is foglalkozik. És ugye őt, amikor én először közöltem a közösséggel a Facebookon, hogy új élményvadász partnerünk Páhán Judit, így pedikúrozik, és hogy ilyen és ilyen kedvezményt biztosít az élményvadász tagoknak. Rengetegen írtak. Most arra már van már fodrászunk, masszőrünk,
2: van a pubnak a tulajdonosa, aki helyszínt biztosít.
1: Igen, igen. Fejlődünk. Igen.
2: És a korosztály az szűkül bővül 20-tól 60-ig, 70-ig?
1: Hát az... ugye, igazából én azt szoktam úgy erre mondani, hogy a élményvadásztagoknak van egy életkor keret. 0-tól 99 éves korig mindenkit látok szerintem.
2: Tehát itt az, hogy csak fiatalok, csak középkorúak, csak idősek, csak nagymamák, csak nagypapák. Tehát
1: na, nincs ilyen.
2: Programokra sincs szűrve, hogy ez a program csak mit a 20-tól 50-ig, az a program 40-től 60-ig. Tehát bárki, aki szeretne, az kortól, nemtől függetlenül jelentkezhet a programokra. Tehát nincs ilyen korlát.
3: Nincs,
0: és arról van információd, hogy hány éves a legfiatalabb és hány éves a legidősebb tag?
1: Figyelj.
0: Nehezet kérdezte.
1: Jól tudom, 18. 18 éves a legfiatalabb. A szingli kalandoknak az idején csináltam egy Margit-szigeti piknik programot. Hmm. 50-en jöttek el. Ezt édesanyámmal szerveztem egyébként. Ott eljött, kérlek szépen, egy tag az édesanyjával, aki 80 éves volt.
3: Jó.
0: Édes szívem.
1: 80 éves volt, képzeljétek el. És úristen.
3: És szingli.
1: Nem biztos.
0: Hát akkor innen is jó egészséget kívánunk minden élményvadászos tagnak, kortól nemtől független, de ennek az idősölynek kiemelten. Egyébként milyen nehézségekkel és konfliktusokkal jár egy ilyen csoport vezetése? Gondolom azért vannak nehézségek.
1: Vannak.
2: A csajok sokat veszekednek. Balra menjünk, jobbra menjünk.
0: Jaj, Karina.
1: Hát figyelj, hát ugye minél több ember van, annál többféle vélemény van. Tehát nem fog mindenki mindennel egyetérteni. Vannak viták, vannak félreértések, vannak konfliktusok. De szerintem ez teljesen természetes.
0: És ezt tudod kezelni? Vagy erre vannak moderátorok, akik ezeket kezeljék, vagy helyén kezeljék, hogy ne húzzon szét a társaság? Mert én nekem az a tapasztalatom, bármilyen közösségről beszélünk, vagy társaságról, hogy kell egy összetartó erő, és hogyha ott valami megbomlik, akkor onnantól kezdve szakadhat időnként a társaság. Ugye, ebből neked milyen tapasztalataid vannak?
1: Egyébként amúgy nem tapasztaltam még úgy, hogy valami komolytalan vita se volt még. Tehát nekem a tapasztalatom tényleg, hogy egy lassan összeszokott társaság vagyunk, és hogy szeretjük egymást. Tehát nem szoktak igazából viták lenni.
0: Akkor itt tombol a szeretet a társasággal, a közösségemben.
1: Igen. Igen.
0: Ez nagyon-nagyon jó dolog és pozitív dolog.
2: Hát nagyon jó alapszabályok vannak, és ezeket az alapszabályokat, ha kőkeményen betartják, akkor nagyon jól ki lehet szűrni mondjuk.
0: Jó, de azért tudjátok, hogy a szabályokat azért írják, hogy megszegjék őket. Tehát,
2: jó,
0: hogy...
2: persze. Ennyi embernél nem lehet.
0: Nem, mert igazából
1: most
0: csak...
1: Igen? Ha sok különböző ember van egy közösségben, akkor nem is lenne reális azt várni, hogy mindenki mindig ugyanúgy gondolkodjon. A fontos inkább az, hogy ezeket hogyan kezeljük. Szerintem.
2: Hát, de mivel nagyon széles a program paletta, tehát mindenki megtalálja magának, ahova el szeretne menni, tehát mert hogy nagyon-nagyon sok minden közül lehet választani, szerintem így föl se merülhet ez, hogy vita legyen, vagy veszekedés, mert nincs mind.
0: Igen, de most gyakorlatban a programokon volt olyan nehéz vagy kellemetlen szituáció, amit adott esetben nehezebb volt kezelni. Most nem vitára gondolok, hanem valami kirívóra, valami egyedi olyan helyzetre, amivel még nem találkoztál előtte.
1: Nyilván ugye folyamatos a mai napig jönnek a negatív, meg a pozitív építő kritikák is. Nos, én gyakorlatilag ezekből építkezek, és nem állok le igazából, hogyha kapok egy negatív kritikát, azt is építő kritikának fogom fel, hogy ugye abból is ugye építsem ugye a közösségemet.
2: És egy negatív kritikát elmondanál, csak ugye kíváncsi, tehát konkrétan mondjuk egy negatív, vagy konkrétan egy pozitívat.
1: Ugye amikor meg volt ugye az első eseményem, ugye a Margit szigeti piknik, amiről beszéltem az előbb. Ugye fura volt igazából az egész, mert hirtelen megérkezett 50 ember, és azért voltak azért nyilván hiányosságok, meg ugye első program, első rendezvény eseményes, azért voltak azért hiányosságok. Ugye maga a piknik az úgy kezdődött, ugye, hogy leültünk igazából egy ilyen nagy réten a Margit szigeten, és ugye mindenki beszélgetett mindenkiben, mindenki kiállt a tömeg elé, idézőjelben a tömeg elé, és ugye mindenki bemutatott egymásnak. És ugye sokan ugye beszéltek egymással, nem figyeltek arra a személyre, aki ugye bemutatkozott a többieknek is. De ez is szóvá lett nekem téve, hogy mit tudom, túl halk volt, meg ilyenek, és akkor bocsánatot kérdezni, megmondtam, hogy rendben, erre legközelebb figyelni fogok. Tehát ugye mindent igazából egy építő kritikának fogok, még a negatív is, akkor is.
2: És pozitív kritika?
1: Nagyon sokan írnak, ma is például kaptam, ha megengeditek, felolvasnám, amit például ma kaptam üzenetet.
0: Megengedjük, persze.
1: Pillanat, csak itt.
0: Nyugodtan, eddig elmondom, hogy a hallgatók akár kérhetnek zenét is tőlünk a kívánság doboz által, és fogjuk teljesíteni, ígérem, a műsor folyamán, és már bekészítettem Betty Lavish DJ Bobo Mi az a szó című dalát, ezzel fogunk tovább menni. Nem tudom, hogy Dávid közön megtalálta-e a...
1: Megtaláltam.
0: Akkor hallgatunk tiéd a szó.
1: Igen. Azt írta nekem Andrea, hogy tudod, nagyon jó, hogy teszel érte, végre legyenek újra közös találkozások, programok, mert ez a világ nagyon rossz irányba halad nélküle. Hosszú évek rossz tapasztalata van mögöttem, és végre van remény, hogy ne kelljen magányosan élni. Sok szuper embernek a négy fal között. Mert vagyunk sokan, akit kicsit noszogatni kell, és te esélyt adsz nekünk, és ez csodás, hálás vagyok, hogy vagy nekünk. Ilyen üzeneteket kapok. És rendszeresen. Szóval tényleg annyira...
0: Ez jól esik az embernek, amikor az ember ilyen pozitív üzeneteket kap. Én is, amikor ilyen pozitív, hallgató üzeneteket kaptam, vagy kapok, az, hogy az ember szívét melengeti, akkor azt mondja, igen, ezért érdemes csinálni, ezért érdemes előre menni, érdemes dolgozni.
2: Pont ezért az élményekért jelentkeztem én is annó ebben a csoportban, mert mivel szingli kalandok voltak, hát bepofátlankodtunk, mint két nem látó pár. Húzogatták gondolom a szemöldököket is, Dávid, hogy a szingli kalandok mit keresünk mi itt, de pont igen. Ezért az élményekért is beengedtek, és azóta is járunk.
0: Na, akkor erről még fogok kérdezni, viszont most hallgassunk egy kis zenét, aztán jövünk vissza, tartsatok velünk továbbra is.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépés Reddy, és folytatjuk a beszélgetést Termann Dáviddal. Az élményvadászok csoport vezet. Élményvadászok vagy élményvadász? Ebben mindig belecsavarodok.
1: Élményvadászok.
0: Élményvadászok. Jó, köszönöm, mert vetlenül rosszul mondtam, hogy a műsorfolyamon elnézést kérek. Jó, hát Karina lesz most az első kérdező, hölgyeké az elsőbség, úgyhogy...
2: Ó, köszönöm szépen, olyan tapintatos főnököm van.
0: Látod.
2: Na. Szóval nekem olyan kérdésem, hogy oké, hogy a Facebookon az arcodba tolod az élményvadászok hirdetését, de a hirdetés többi része, tehát a csoportot hogy népszerűsíted, hogy hirdeted? Konkrétan lenni kíváncsi. Tehát kiállsz egy molinóval az M1-esnél is hirdetett, hogy élményvadászok, gyertek velünk.
1: Amúgy ez nem is hülye ötlet. Tehát
0: táblát a nyakadba akasztunk, tudod, mint a... Mi volt
2: van
0: az?
2: Van egy táblás fiú a Facebookon, ő mindenhova a jópofa táblákat kirak, Moszkva tér, mondjuk nem Moszkva tér, de mindegy. Tehát érted, egy repülőhúzott csík, hogy élményvadászok. Tehát hogy hirdetsz, vagy hogy...
1: Na hát egyelőre még csak Facebookon, Instagramon, illetve ugye a szűk ismerettségi körömben.
2: 2.432 taggal, jó, értem, szűk.
1: Igen, meg a 2.400 taggal a Facebook csoportban.
2: Igen.
1: Meg igen, ugye a saját privát profilomon is ugye hirdetem az élményvadász közösségét. Ebből így népszerűsítem.
0: Minden elismerésem amúgy.
2: És a tagok hogy tudnak népszerű, vagy a tagok, akik vannak, azoknak nem gondolkoztál arra, hogy valahogy ők is tudnák érvényesíteni ezt, hogy tárgyakkal, logóval.
1: Amit a reklámot?
2: Igen, tehát hogy reklámozni.
1: Ugye vannak, ugye amit említettem már, ugye vannak partnerei. Ők is egyébként folyamatosan reklámoznak minket. Ugye az ő több platformon is már jelen vagyunk, mármint hogy oldalon ugye a partnereknek, ugye ők is ugyanúgy feltüntetnek minket, akivel hivatalosan le vagyunk szerződve. Ez abból adja magát. Ugye nagyon sokan, vagy igazán napi szinten kapok olyan jelentkezéseket a csoportba, hogy ottani tag hívja meg egy ismerősét. Tehát, hogy igazából ez bővül.
2: És tárgyi reklámok, tehát póló, pulcsi, kabát, bögre, táska, stb. Ilyenen nem gondolkoztál?
1: De, illetve most már több cégtől is kértem és kaptam is árajánlatot és látványtervet. Ugye ez is ugye gyakorlatilag ugye a reklámnak a része. Igazából várjuk az érdeklődőkre, hogy nyilván ugye...
2: Méret, szín, fazon, stb.
1: Igen. Igazából elég széles egyébként, hogy itt is amúgy a paletta áll az égnek. Igazából több színbe tudnak igazából kérni a tagok, akár egy kapusztis pulcsit, egy hosszú pulcsit, egy pólót, de van, amit igazából amivel népszerűsíteni szeretném azt a márkát, ugye azok ugye ezek a termékek.
2: És hogy alakul ki a logótok, vagy az, amit rá nyomtatsz, tehát az élményvadászoknak a logója, most más néven nem tudom elmondani, tehát, mert nagyon szép, le is írtad nekem, tehát el tudom küzdeni, de hogy alakult ez ki, hogy nem csak egy pálmafa van két koktélos pohárral, tehát hogy ez közösen a tagokkal, vagy...
1: Nem, igazából ezt én találtam ki. Ugye, mivel a fehér narancssárga szín dominál leginkább, így, hát, nagyon sokan azt gondolják, hogy egy ilyen politikai háttere van ennek az egésznek, ez egyáltalán nem így van. Igazából saját kódfőből.
0: Aha, tehát te tervezted meg saját magad. Nekem olyan kérdésem, hogy mondtad, hogy Karináik az elsőként csatlakoztak, amikor így látássérülteket találkoztál, te hogy érted meg? Nem gondoltad, hogy velük hogy fog boldogulni, vagy ők hogy fognak részt venni egy programon? Nem volt benne ilyen kétség, vagy kételj? Vagy ezt gyorsan el is osztották?
1: De,
3: vagy inkább kihívást.
1: Volt. Kihívásnak is azért volt bennem egy ilyen félsz is. Ezúton is elnézést kérek tőletek, Karina.
2: Holnap kérj elnézést, ez természetes. Tehát.
1: Ugye amikor jelentkeztetek, ugye az EGRI hétvége
2: kapcsán, igen,
1: ami egyébként amúgy jövő hónapban lesz egyébként megszervezve. Ugye akkor én igazából egy kicsit volt bennem egy félsz, most egy vakpárról már elnézést, hogy egy vakpárod mit tudnék úgy csinálni, és volt nekem egy társam, aki már sajnos már nincsen már velem, ő mondta nekem, hogy kérdezzem meg a többieket, hogy ki az, aki esetleg idézőjelben foglalkozna veletek, meg ilyenek, hogy nyilván ugye a szervezéssel lesznek foglalva. És tömeges jelentkezés érkezett, hogy én is segítenék nekik. Aztán ugye beszéltük ugye már többször telefonon, személyesen találkoztam már a pároddal is, és kellemesen csalódtam igazából, meg ugye a társam, vagy volt társam is ilyen mondta, hogy ugye több eseményen, programon találkoztatok, Balatonon például, vagy egy bowling esten, ami egyébként amúgy tök, mondták is, hogy tök jó fejek vagytok, mert minden is mondom, Istenem, mondom, őket meg akarom ismerni.
2: Alátámasztom Dávid elmondását, minden úgy volt, ahogy elmondta. Igen. Hát furcsa különben, nem tényleg, tehát furcsa, hogy egy ilyen helyre két látássérült itt bepofátlankodik. De hát, ha már beengedtek, akkor...
3: Beszabadul.
2: Igen, beszabadul, hogy Jézusom Úristen, és akkor sok látók közé, hát mit akarnak ezek itt? Hát Jézusom Úristen. De attól függetlenül nagyon jól beéleszkedtünk. Tehát vannak persze nehézségek, de úgy szeretettel fogadnak. A problémák 2 perc alatt megoldódik, mihez csak oszlop ne legyen, előttem is kész, megyünk. Tehát nagyon jó élményeink is tapasztalatok.
0: Igen, azért el lehet mondani, hogy Karináik is nagyon önállóak, és mindent, amit tudnak, megoldanak. Viszont kíváncsiak vagyunk itt még másra, Sanyinak is van kérdés a tarsajába.
1: Igen.
2: Sanyi, kérdezz.
3: Mit gondolsz, hogy mi a különbség egy főnök és egy közösségi vezető között?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Hát figyelj, szerintem egy főnök azt mondja, hogy ezt kell csinálni. Egy közösségi vezető inkább iránymutat, és megteremti a lehetőséget arra, hogy mások is hozzátegyenek valamit. Én sem akarok minden programot ott venni, és nem akarom azt sem, hogy minden döntés hozzám fusson be. A közösségnek nem egy ember körül kell forognia, szerintem.
0: Uh-huh. És mi a hosszú
3: hát igen, inkább az a lényeg, hogy összefogd az egészet, de nyilván mindenkinek önálló gondolatai és kezdeményezései is lehetnek, hogy ezzel.
1: Így van, igen. Tehát, hogy ugye, amit már korábban is mondtam, ugye, hogy mi egy országos közösséget szeretnék létrehozni, amit ugye, ahogy mondtam is, hogyha valaki Nyíregyházán van, és vagy esetleg Debrecenben, az is ugyanúgy tudjon, ő is ugyanúgy tudjon programot szervezni magának, hogyha esetleg egy budapesti programunkra nem tudna esetleg feljutni. Létrehoztunk korábban egy úgynevezett szálláscsere programot, ami például pont erre épül, hogy az emberek, hogyha esetleg lelaknak vidéken, ők is el tudjanak jutni egy kicsit messzebb lévő programra, és ne az legyen, hogy mondjuk, úristen, nekem sietnem kell, mert hogy az utolsó vonatot elérjem, hanem akkor el tudják, akkor rengetegen egyébként felajánlották a lakásukat, hogy ennyi és ennyi főt el tudok szállásolni, ilyenek, tehát hogy tényleg jó, szuper egy közösség vagyunk, azt mondjuk.
0: Mm. Viszont mik a hosszú távú terveid az élményvadászokkal a jövőre nézve?
1: Hát, én azt szeretném, hogy az élményvadászok tényleg egy országos közösségé váljon. Uh-huh. Hogy ne csak Budapest legyen, hanem az ország különböző részein is legyenek programok, és olyan emberek, akik ezeket összehoznak.
0: Uh-huh.
1: És nekem az is nagyon...
0: Igen, mondd, hallgatlak.
1: Bocsánat.
0: Nem, mondd.
1: És nekem az is nagyon, fontos, hogy nem minden rajtam múljon. Tehát olyan rendszert szeretnék felépíteni, ami nélkülem is képes működni. Eljutunk oda, hogy az emberek maguktól szerveznek programokat egymásnak, akkor szerintem tényleg közösséget építettünk. Hát nekem ezzel a célom, röviden, hogy az ember otthon ül, és azon gondolkozzon, hogy úristen, mit csináljak, hova menjek, az első legyen, ami kipattanjon a fejéből, ott van az élményvadász.
0: Uh-huh. És egyébként erre, ennek a megvalósítására látsz egy reális időt, vagy előre láthatólag szerinted mennyi idő alatt lehet felépíteni egy ilyen országos hálózatot? Hogy mondjuk minden megyében vagy régióban legyen egy csoportvezető, aki szervezi a programokat, bár talán a legjobb az lenne, ha minden megyében lenne, hogy minél több helyre jusson el ennek a kezdeményezésnek a célja és az híre.
1: Hát most én megyénként jelen pillanatban keresek minimum, legalább két személyt, aki úgynevezett megyei koordinátor lenne. Most jelenleg jelentkeztek már Gyarmoson-Sopron megyéből, Békés megyéből, Fejér megyéből. Ugye, ahogyan mondtam is, ugye a beszélgetésünknek az elején, hogy mindenkivel egyelőre nincs tárgyalok. Próbálom igazából kiépíteni ezt az egészet, megtudni, hogy nekik mi a szándékuk. Ilyenek. Nyilván nem csináltam még ilyet, de én mindenkinek megadom a bizalmat, hogy próbálják.

0: látni, hogy, hogy csinálják, hogy a többi embernek ebben így, így örömet okozzanak, mert ez, ez a legjobb dolog, amikor ott, ahol vagy, van egy program, el tudsz menni, és nem vagy egyedül, mert nagyon-nagyon sok ember van egyedül.
1: Igen, viszont nincs benne egy ilyen félsz, hogy az emberek ehhez túl lusták, hogy, hogy elindul valami, aztán, aztán így, így elkezd majd el, el
0: laposodni?
1: Laposodni a történet, igen.
0: Tehát akkor az inspirációra vagy kíváncsi, hogy a Dávid hogy tudja inspirálni?
1: Igen, nem is, hanem az, hogy nincs-e benne egy olyan félsz, hogy, hogy mondjuk egy helyi vezető mondjuk elvállalja, és lehet fél év múlva idézett éve kokél az egészben, és azt mondja, hogy jó, hát akkor én köszönöm, ebből nem kérek. Tehát, hogy nyilván ez is benne van a pakliban egy ilyen országos hálózat képítésénél, hogy, hogy valahogy motiválni kell az úgymond csoport szervező úgymond embereket is, hogy, hogy ők, ők érezzék a motivációt arra, hogy szeretnének ilyen programokat szervezni.
0: Vagy egyáltalán kell-e a motiváció? Tehát, hogy, hogy ezt, ezt, ezt így mondjuk szerintem nehéz?
2: Kell egyébként. Kell egyébként.
0: És mi a motiváció? Mi lehet?
2: A rengeteg program. Az, hogy lássák, az, hogy lássák az emberek, ugye, hogy, hogy mennyien megmozdulnak egy adott eseményt.
0: És akkor azt tovább viszi?
2: Igen. Igen. Mert ugye nyilván megszervezek egy programot, lemegy az a program, a másnap már teszek ki a csoportba egy élménybeszámolót. Látják az emberek, hogy ez egy működő közösség.
0: Tehát akkor azok működő közösség titka, hogy akik koordinálnak, akik szerveznek, azokra a programok jók legyenek, azokra a programok, hogy nagyon sok ember elmenjen, és így kedvet kapjanak, hogy oké, jó, most szerveztem egyet, erre eljött 10 ember, jó, de jó, szerzek másik programot, szervezek még, és akkor már mindig, mindig csak jönnek, jönnek. Tehát ez egy inspiráció lehet.
2: Akkor. Igen, igen, igen.
1: Mit gondolsz arról, hogy aki egyedül van, és szeretne programokra járni, és új embereket szeretne megismerni, de nehezen teszi meg a lépés azon embereknek, te mit tudnál üzenni?
2: Azt, hogy ez teljesen normális, ha valaki fél egyedül elindulni. Én nem azt mondanám neki, hogy ne félj, mert attól még nem fog elmúlni. Inkább azt mondanám, hogy gyere el egyszer, nem kell rögtön barátokat szerezned, nem kell párt találnod, nem kell senkinek megfelelni. Csak próbáld ki, mert ha otthon maradsz, akkor biztosan nem történik semmi.
1: Értem, és így még olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők, és hogyan lehet például, én hogyan tudok egy saját programot szervezni, erre kíváncsi vagyok.
2: Az élményvadászok közösségéhez lehet csatlakozni. Ott lehet követni a programokat, és természetesen saját programot is lehet szervezni. És én igazából azt szeretném, hogy ne csak résztvevők legyenek az emberek. Ha van egy ötletet, hozz be, van egy túra ötletet, szervez meg. Társadalmi szeretné hozni egy társas játékestet, vagy csak beülné valakikkel egy kávéra, arra is lehet programot csinálni. Gyakorlatilag ugye a Facebook csoportban is engedélyköteles a posztírás, a esemény létrehozása, ugye, amit az adminok engedélyeznek. Ugyanez a Messengerben is. Hogyha van egy, hogyha valaki mondjuk kitalálna egy program lehetőséget, akkor írja be nyugodtan. Ami nagyon fontos, ugye, hogy nálunk nem hát tilos fizetős eseményt készíteni úgy, hogy az mondjuk azt mondjuk egy nyilván egy fesztivál, egy koncert, az megint más történet. Tehát, hogy általában ugye én is az ingyenes programokra megyek. Tehát, igen. Tehát az, hogy, hogy igazából, hogyha mondjuk szeretném mondjuk a programot csinálni, igazából meg fogod belépsz a Messenger csoportunkba, és igazából beírod, hogy sziasztok, ezen és ezen a napon egy kicsit ki szeretném mozdulni, kicsit csavarogni, kávézni, üdítőzni, ez az amaz, lenne valaki, aki csatlakozna hozzá. Van rá érdeklődő, bocsánat,

0: miután te ezt megcsinálod, és látom azt egyébként, hogy van rá érdeklődő, akkor én megcsinálom rá a Facebookos eseményt, hogy megosztok a Facebook csoportban, illetve a Messengerben is. Uh-huh. És hogyha látom azt, hogy arra is van érdeklődő, összejön 4-5-6 fő, akkor arra megcsinálok egy esemény csetet, amit ugye meg lehet, hogy beszélni a részt. Hol találkozhatok, mikor?
1: Tudnak kommunikálni.
0: Na, és egy...
1: Hogy ott tudnak kommunikálni.
0: Igen.
1: Értem. Na hát akkor mindenkit buzdítunk arra, hogy csatlakozzatok az élményvadászokhoz. Dávidot még itt tartjuk, azért még nem búcsúzunk el tőle, csak egy picit zenélünk, jön David Guetta felvétel, aztán pedig jövünk hozzátok vissza.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és továbbra is itt vagyunk az élményvadászok műsorban, kedves hallgatóink, és lehet akár zenét kérni, hozzászólni, kommentelni a hallgatói messenger csoportunk által, de aki YouTube-on hallgatja a műsort, annak mondom, ha még nem tette, megiratkozunk fel a YouTube csatornánkra, Lépés Rádió kötél official néven találtok meg minket, köszönünk minden feliratkozást, lájkolást, hájpolást, megosztást, ezzel tudjátok segíteni a munkánkat, hogy minél több tartalmat készítsünk a YouTube csatornánkra is, úgyhogy köszönjük szépen a feliratkozást. Most viszont folytatjuk a beszélgetést Termon Dávid az élményvadászok vezetőjével, és a folytatásban arról beszélgetünk egy kicsit, hogy majd hamarosan, hogy miért van annyi ember egyedül, annak ellenére, hogy mennyi online közösség van már a világon, de mert erről beszélnénk egy picit, még visszakanyarodnék itt az élményvadászokhoz, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ugye vannak ezek a programok, mindjárt egy pár programot be is ajánlasz a hallgatóknak, hogy mik a következő programjaitok, de mert erről beszélnénk, hogyan működik ennek például az anyagi finanszírozása. Kíváncsi vagyok arra, hogy például ha van egy program, akkor ott mindenki maga fizeti, vagy van egy meghatározott közös kassa, és akkor aki megjelen, azt helyben fizet, és akkor azt úgymond a számlát te rendezed, vagy ez hogy működik a valóságban?
1: Jó, hát ez szuper kérdéseid vannak. Hát egyrészt ugye minden programom önköltséges. Hogyha mondjuk megszervezek mondjuk egy esetleg egy wellness hétvégét, nyilván ugye önköltséges, és hát hogyha van egy, mondjuk egy bowlinges, vagy valami, ami mondjuk egy estés program, akkor mondjuk arra mondjuk kérek egy árajánlatot, azt a végösszeget megosztom ugye a jelentkezett tagokkal, és akkor gyakorlatilag ugye elosztjuk ugye annyi felé, ahányan vagyunk. De minden programom önköltséges.
0: Értem. Másik, hogy mi a helyzet külfölddel? Említettél valamit itt adáson kívül, hogy jelentkeztek külföldről. Nemzetközi vizekre is terjeszkednél?
1: Képzeljétek el, amikor ugye a Margit-szigeti pikniket ugye megcsináltam, ugye egy program, Szlovákiából is érkeztek akkor tagok, akik részt vettek ezen az eseményen.
0: Ez nem semmi.
1: Igen. És
2: szlovákiai magyarok voltak, vagy szlovákiai szlovákok?
1: Szlovákiai magyarok. Uh-huh. Szlovákiai magyarok. És annyi, tehát akkor is például följött a Moson-Magyaróvárról, Celdömökről, Szlovákiából, olyan helyekről, hogy egyszer csak pislogtam. Mindenki felült a vonatra, és feljött Budapestre a Margit-sziget. Rengeteg, nagyon sok magányos ember van, akik egyedül vannak, és ki akarnak kicsit lépni a komfortzónájukból. Nagyon sok.
0: Mi az oka szerinted, hogy ennyi magányos ember van Magyarországon? Vagy a világban is olyan hasonló a helyzet?
1: Én úgy veszem észre egyébként, hogy igen. Ugye nagyon sokan bele vannak gyógyulva az emberek a telefonjaikban. Ebben az online térben semmivel nem foglalkoznak maguk körül. Jobb esetben. Uh-huh. Az, hogy mondjuk én felszállok a metróra itt Budapesten, és azt látom, hogy ül 6 ember egymás mellett, és mindenki a telefonját nyomja. Nem látok már manapság olyat, aki mondjuk egy könyvet venne a kezébe, vagy újságot.
0: Az még hagyjám, én olyat is nagyon ritkán tapasztalok, hogy felszállok egy buszra, és leállok beszélgetni. Mert én ezt szoktam csinálni, és néha furcsán néznek rám. Mondjuk nekem van egy olyan eszközöm, hogy van egy kutyám, egy nagyon okos labrador kutyám, aki, hát hogy mondjam, fejvi a figyelmét a jelenlétével az emberekre, és nagyon könnyen tud kontaktot teremteni úgy általában, főleg az olyan emberek, akik szeretik a kutyákat, és tény, hogy egyre kevesebbet tapasztalom én is itt Debrecenben a tömegközlekedéseken, hogy konkrét úgymond beszélgetés lenne, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, még régebben, akkor nem volt ilyen elterjedt okostelefon, meg ennyire online a világ.
1: Igen.
3: Látod, ezért jó, hogy mi nem látunk, fehérbottal közlekedünk, és közlekedés közben nem tudunk telefon nyomkodni. Tehát rá valunk kényszerítve arra, hogy nem nyomkodjuk a telefont, hanem beszélgetünk. És azokkal is nagyon sokat szoktunk például beszélgetni, akik segítenek mondjuk A-ba B-be eljutni. Tehát már a komfortzónájukból kirázzuk egy kicsit, hogy tessék velünk beszélgetni.
0: Igen, egyébként ez nagyon érdekes, amit mondasz, és ez nagyon szomorú, hogy így van. De oké, de online térben kommunikálnak, közösségben vannak, annyi online közösség van, mint igen a csillag, mégis egyelőre érezik magukat?
3: Hát ezek igen. Mert már, hogy a virtuális világodod, mint más, ha elmész egy élményre, egy kapcsolót, egy bármilyen élményen, ahol nem telefonnyomkodsz, hanem az állatkertbe állatokat nézel. Tehát én is voltam állatkertbe, és olyan jó élmény volt, hogy felnőtt fejjel, itt egy zsiráf, itt egy víziló, és nagyon nagy élmény volt, hogy meg is tudtam tapintani az állatkert különböző részein, vannak ilyen hatalmas nagy faragott állatok, fából, fémből.
0: Érdekesek ezek a dolgok. Igazából én azon csodálkozom sokszor, hogy emberek nagyon jól el vannak olykor. Tehát, hogy nem az abban a baj, hogy egyedül vannak, hanem hogy még teljesen élvezik is azt az egyedül létet, és nem is akarnak egyesek kitörni ebből. És azt szerintem nagyobb baj, mint az, hogyha valaki egyedül van, és ki tényleg közösségre vágyik, mert annak van lehetősége, lásd az élményvadászok által, új élményekre és közösségekre szert tenni. Én amondó vagyok, hogy most egy picit zenéljünk, aztán hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Nos, hát,
1: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és visszatértünk. Igen, Sanyi, neked adom a szót, csak közben be kellett kevernem. Volt egy kis technikai küzdelem.
0: Semmi gond, ez így a műsor vége felé már egyáltalán nem vészes. Szóval így a vége felé még azt kérdezném meg, hogy ugye, milyen programok várhatóak a közeljövőben?
2: Van több program is, ami már konkrétan terben van, és van olyan is, aminek még most zajlik a szervezése. Én szeretném, ha az élményvadászó programban én nagyon sokfélük lennének, mert nem ugyanaz érdekli minden embert. Most is gondolkodunk városfelfedező programokban, ahol egy teljes napot együtt töltünk egy kiválasztott városban, megnézzük a látnivalókat, beülünk valahova, beszélgetünk, és tudom, természetesen az ismerkedés sem marad el. Szeretnék több kirándulást és túrát is. Egyébként amúgy van egyébként amúgy a csoporttagok között túravezető, aki érmes túravezető. Akár ugye könnyedebb sétákat, akár hosszabb egészségos programokat. Ezek szerintem azért is jók, mert ott valahogy sokkal természetesebben alakul neki beszélgetése. Nem az van, hogy leültetünk 10 embert egymással szemben, hogy na, akkor most ismerkedjetek meg, hanem egyszerűen együtt csinálunk valamit, és közben megismerjük egymást. Tervezünk még kulturális programokat is, például mozit, színházat, illetve olyan közös programokat, ahol utána még le tudunk ülni, beszélgetni, lesznek lazább dolgok is, például karaoke, társasjáték, közös vacsora, vagy akár csak egy kávézás. És természetesen szeretnék olyan programokat is, amelyek egy kicsit nagyobb lélegzetvételűek. Az közös kirándulások, utazások, wellness programok, strandolás, fesztiválok. Tehát tényleg, hogy minél többféle lehetőséget kínáljunk a tagoknak. Viszont van valami, ami szerintem még fontosabb ezeknél a konkrét programoknál. Én nem azt szeretném, hogy minden programot mindig én találjak ki, és én szervezzem meg, úgy, ahogy ezt már mondtam is. Szeretném, ha egyre több programgazda lenne az ország különböző részein. Ugye, amit mondtam, ugye a megyei koordinátori felhívásom. Tehát, ha valaki például Győrben azt mondja, hogy szeretné egy közös társasjátékeset, akkor ne kelljen arra várni, hogy én majd egyszer megszervezem, ő is létrehozhassa. Ha valaki Sopronban túrázni szeretne, szervezzen egy túrát. Ha valaki Debrecenben csak szeretne egy társasjátékot, vagy társaságot egy péntek esti kávézáshoz, arra is lehessen programot létrehozni. Én igazából ezt szeretném most felépíteni. Legyenek konkrét általunk szervezett programok, de mellette induljanak el a közösség saját programjai is. Hm? És hosszabb távon szerintem pont ettől lesz igazán érdekes az egész, mert akkor nem az lesz, hogy van néhány program havonta, hanem folyamatosan történnek dolgok az ország különböző pontjai. Szóval vannak konkrét ötleteink is, folyamatban lévő szervezések is, de közben azon dolgozom, hogy ne csak én vadászom az élményeket, hanem az egész közösség együtt tegye ezt.
0: És egyébként úgymond egy ilyen alulról már szerveződő.
1: Egyébként vannak már aktív olyan tagok, akik vadásszák ezeket az élményeket, tehát konkrétan akár szervezők? Vagy volt már erre eset is példa, hogy nem tehát szerveztél meg egy adott programot?
2: Igen. Pont a tegnapi nap, vagy a mai nap, vagy ma, vagy tegnap szerveztek le egy mozizást, például jövő hét kedre. Uh-huh. És arra is igazából összegyűlt egy, hát nem sok, igazából 4-5-ös társaság, és együtt menne mozizni. Ez is egyébként amúgy tök jó dolog szerintem, hogy amit ugye mondtam is, hogy van kedvem lenni, de nincs kivel. Csatlakozz az élményvadászokhoz. Mindig vannak tök jó programok, te is be tudsz dobni egy programtervet, valósítsál meg.
0: Igen, mert ugye, tehát nem muszáj, hogy minden program ugye országos program legyen, nem, vagy az is lehet, hogy mondjuk itt Debrecenben van egy program, és bárhonnan eljönnek, de az is lehet, hogy csak itteniek szervezkednek össze, és szerveznek maguknak úgymond egy közös program.
2: Igen. Tehát pont ez a lényege, hogy egy működő országos közösséget hozzunk létre.
1: Egyébként hatalmas fába vágtad. Hatalmas fába vágtad a fejszédet, és minden elismerésem, és minden tiszteletem így a tied ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen nagy volumenű projektben vágtál bele, és ennek már vannak szép eredménye, úgyhogy ezzel csak így tovább.
2: Köszönöm szépen. Rajta vagyok az ügyön.
0: De bár még akkor a reklámról, amit szerettél volna mondani.
1: Mit szeretném?
2: Ugye kértem, az nem valósítottam még meg, de hát az igazából, hogy a saját szervezési eseményeinken, hogy lássák ugye azt az emberek, hogy ez az élményvadászoknak a programja. Tehát, hogyha mondjuk van, teszem azt, Egri hétvége, Balatonföldvári hétvége, bármilyen hétvége, akkor mondjuk, hogyha természetesen ugye engedi ugye a adott üdülőhelynek vagy panziónak ugye a vezetősége, hogy akkor ki legyen mondjuk molinózva, hogy élmény van ez. Mondjuk. Az ugye ez is ugye teszem azt például, amikor én egyszer rendeltem magamnak élményvadászos pólókat. Élményvadászokos pólókat. Egyet adtam még a volt társamnak, és ő például abban ment el egy Kowalski meg Vega koncertre. És képzeljétek el, többen oda mentek hozzá, mi ez az élményvadász. Ez tök jó reklám.
0: Aha, rögtön felkeltette az érdeklődést.
2: Igen.
1: Igen, ez egyébként nyilván olyan szempontból reklám, az emberek kíváncsiak, és aki olyan bátor, akkor az kérdez is, és megy, és érdeklődik. Nyilván, aki nem, az nehezebb megfogni, de egyfajta lehetőség, hogy az emberekkel így kontaktba kerüljél. Akár az utcán, akár egy buliban, akár egy koncerten. Ez egy nagy lehetőség. Hát köszönjük szépen, Dávid, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy részt vettél a mai élményvadászos műsorban, és remélem, hogy csatlakozom máskor is hozzánk és közénk, és
2: biztos,
1: hasonlóan jó élményt és jó műsort hoztunk össze, akár más témájú, más tematikájú műsor keretén belül, és köszönjük a hallgatóknak is a megtisztelő figyelmet, kívánunk további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást műsorainkhoz, velünk holnap délután találkozhatok, legközelebb a lépés délutánban 2-től, de legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és addig se kapcsoljatok máshol, hisz jobb nevű műsorokkal és zenékkel várunk titeket, maradjatok a lépéssel, és hallgassatok minket. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: és a jelen kedvenc felvételei.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízis ellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Szártitkok.
1: Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy, ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként

0: Tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök. Kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
1: nem
0: ez
1: találtad
0: így
1: meg a neten.
0: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
1: Úgy nagyon szerettem Szegedet. De főleg nagyanyónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton. Az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Marosleni hiányzott volna. Azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni meg.

0: Larion Zoe a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy klasszikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, de az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
1: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladatlistám, meg tervlistám van, semmi, mindent akarok egyszerre, de nem tudom, hány életnyi idő kellene nekem ahhoz, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
0: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
1: Hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk igen. Lehet, hogy azért nem mindenki van vele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
0: Te egész életedben ilyen voltál? Uh-huh. Tehát aztán gyerekkorodtól
1: sajt az volt, hogy... Sajtkukacnak hívtak gyerekként. Pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
0: Az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
1: Igen. Uh-huh. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már csináltam egy ideje, most már kell valami
0: kell
1: más.
0: Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a klasszikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
1: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csinálta, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágásom visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye már másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
0: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
1: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kiskunlacház a környéke. Uh-huh. De még Pest megyében van.
0: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág, uh-huh. Ott az tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
1: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt. Uh-huh. Megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktam Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
0: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Uh-huh. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
1: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabadföldbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, uh-huh. Tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk, a kert tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
0: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
1: abszolút nagyon
0: magad?
1: Sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán meg valami csoda.
0: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! A múlt a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos

0: Kontrollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

Ez itt a Fine Selection, a Lépés Rádió éjszakai zenei utazása. A műsort Steven szerkeszti. Ma éjjel egy különleges, öt részből álló összeállítás veszi kezdetét, amely a Yellow lenyűgöző világát mutatja be, egészen a legkorábbi felvételektől indulva. A svájci Yellow sosem csupán egy elektronikus zenei együttes volt. Boris Blank a hangok megszállott kísérletezője, aki hétköznapi zajokból, szalagmanipulációkból és szintetizátorokból épített egészen új világokat. Dieter Meyer pedig jellegzetes hangjával, játékos előadásmódjával és különös történeteivel adott karaktert ezeknek a hangképeknek. Együtt olyan stílus teremtettek, amelyben az elektronika, a jazz, a funk, a pop és a filmes hangulatok természetesen olvadnak össze. Kapcsolják ki a külvilágot, és induljunk vissza a kezdetekhez. Ez itt a Fine Selection, a Yellow történetének első fejezete.

push, rush, push, rush.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!